0: Panna Rádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Hanno Rádió.
2: A te hangod.
0: A te hangod.
3: Hey, Dalma.

0: Hű de hideg ez a beton, főveszem a nagyka beton.
1: Panna reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
1: Nem akarok az Avon katalógusról beszélni. Ilyet
3: igen,
1: nem
3: itt van egy katalógus.
1: 10 éve nem láttam ilyet.
3: Erős reklám lenne, az az igazság. Erős reklám lenne itt elmondani akciókat. Meg gondolkodtuk
1: az
3: azon,
1: akció,
3: hogy felvesszük a reggeli ajánlót, hogy a hétfőn miről beszélgetünk a reggelben. Az Avon története.
1: Csak azért,
3: nézzük az idei katalógust.
1: Nem azt, hogy mi mennyibe kellene, mi érdekli
3: a nőket. Ez régen, ugye azt kell tudni erről a cégről, most is, hogy belemegyünk itt egy ilyen nagy reklámba, de megpróbálom valahogy nagyon objektíven ezt elmondani. Az a lényeg, hogy honnan kapta a nevét, ugye Stratford-upon-Avon településről kapta, ugye ez egy brit település, itt született a Shakespeare, egyébként William Shakespeare.
1: Akkor ez igazából nem is Avon, hanem Avon.
3: Avon, persze.
1: Avon.
3: Hát ők voltak az egyik első ilyen multilevel marketinges cég. Amerikában nagyon ment, tudod, mentek jár házról házra, tehát amikor még ez
1: Amerikában?
3: Volt. Amerikában? Amerikában nagyon.
1: Ez ott
3: betörtek a piacra kegyetlenül, igen. És azért is van az, hogy ilyen régebbi amerikai filmekben már mondanak ilyeneket, hogy she was an Avon lady, tehát hogy ott már így mondta, ott már így ismerték magát a brandet.
1: Ezt állunk is úgy kell ezek után mondani.
3: Egyébként New Yorkban alapították, tehát ez egy amerikai cég egyébként, igen.
1: De mégis a brit neve van.
3: Hát igen, brit neve van. A székhelyük ott van Londonban az Egyesült Királyságban.
1: Szóval semmi logika az egészben, de lehet, hogy van.
3: Jó, hát nyilván van.
1: Igen, és akkor úgy kell mondani, hogy...
3: Most, itt lenne a cég vezérigazgató, ők elmondaná a logikát, de...
1: Hát, de nincs itt. Úgyhogy bírjuk bántani, meg azt mondok róla, amit akar, azt is mondhatjuk, hogy hülye.
3: Az is hülye. Ezt mondtam az igazgató. Hát lehet, hogy
1: azt mondtam, hogy akarok. Azt is mondhatjuk, hogy okos. Nem tudjuk, hogy milyen fogás.
3: Hát de csak okos, ha már ő a vezérigazgató.
1: Nincs itt, hogy megvédje magát. Hát nincs itt, hogy megvédje magát.
3: Nem lehet hülye.
1: Hát de ez a...
3: Csak nem hülye.
1: Hát lehet, hogy az. Hát lehet, hogy vannak emberek körülött, akik okosak, és azok csinálják a céget.
3: Ja, gondolt, hogy ő egy ilyen hülye.
1: Nem, hogy honnan van kuma.
3: Nem hiszem.
1: Mállattunk valamit.
3: Nem. Vannak ilyen szakértő, meg szóljatok már a...
1: Köpcsösnek.
3: Tudom. Józsinak, hogy ez nem
1: na,
3: jó.
1: Na, szóval nem tudom. De lényegtelen. De,
3: ugye, bárgyú arc.
1: De volt más is. Nem volt ennek, ami kihalt már ilyen, amit így mentek házalni ilyen termékekkel.
3: Egyébként ezek nem haltak ki.
1: Bocsánat.
3: Tehát, az, hogy nálunk mindegy. vagy mondjuk mindegy. Te nem vásárolod, az egy dolog. De például
1: szeretnék.
3: Tudod, mik vannak, amiket nálunk nagyon mentek? Ez
1: mi?
3: A Tupperware. A Tupperware.
1: Arra emlékszem, arra igen.
3: Na ez nagyon ment, akkor nyilván az Oriflame, az a másik, az még van. Létezik, szerintem
1: az is van még.
3: Szerintem van.
1: Nézzük a többieket, itt vágjátok? Az még létezik? Nem tudják.
3: Van, szerintem...
1: Túl sok a férfi most.
3: Igen, egyébként az itt a baj, mert nem vagyunk képbe. Akkor van a, mi van még? Volt igen az MV, tudod? Az most már így
1: az nincs, szerintem.
3: Az így, hát az MV az így mindenféle termékekkel foglalkozott, ők a rendszerváltás után betörtek Magyarországra, akkor a Vágó István volt nekik egy nagy, ugye a kvízmester, ő volt egy reklámozójuk, vele vettek fel ilyen videókat, azok fent vannak a YouTube-on, egy legendás videók, a Vágó István mondja, hogy az MV hogy működik, nagyon vicces.
1: De amúgy különben, most mondd valamit nekem a Viktor, amiről nem mondott, azt, hogy van olyan farmaci.
3: Olyan is van. Azok ilyen, de azok nem parfümök? Azok nem parfümök?
1: De nem a farmára gondolsz, ami ez a reality?
3: Nem. Van farmaci, van.
1: Az is ilyen katalógus.
3: Van, csak minden. Nem úgy írja, hogy farmaci, hanem F-fel, vagy valami ilyesmi.
1: És ez valami állatcuccok?
3: Nem tudom.
1: De kérdezem.
3: Nem tudom.
1: De ilyen takarmány, meg ilyesmi, vagy az
3: ne,
1: ilyen?
3: Nem, dehogy. Ezek szépészeti, ilyen szépségápolási termékek.
1: Parfüm, meg ilyen.
3: Pharmacy, ez gyógyszertár, tudod, ahol, és akkor ez meg úgy valami
1: hát
3: játék
1: ez meg
3: a szavakkal.
1: Farm.
3: Ja, gondolt, hogy farm.
1: Hát deal. A pöhö,
3: hát akkor... Lehet, hogy takarmányt is árulnak. Veszel egy parfümöt, akkor kapsz 2 zsák takarmányt.
1: Amúgy az nálunk menne.
3: Hát az biztos, hogy...
1: Vajdaságban, apá. Elmondok nektek
3: valamit. Tegyen jót magával is, állataival, vagy valami
1: az évek alatt, hogy ez mennyire működne, az évek alatt itt a Panna reggeliben csomó nyereményjáték már volt. Lehetett nyerni utazást, tévét.
3: Ja tényleg, most nem mit akarsz mesélni.
1: Még az SMS korszakban tudjátok, melyik volt a legsikeresebb játékunk? Nem a legsikeresebb, 6x mindenhez képest. Amikor volt egy olyan sorozat, hogy kérlek szépen minden nap lehetett nyerni csirkekoncentrátot 10 kilót, és mellé egy csirke itatót. Vajdaság népe megőrült. Mindenkinek
3: az annak is ez kellett, aki itt lakik Szabadkán, és nem foglalkozik.
1: Emberek ezért vásároltak csirkét otthonra.
3: Igen.
1: Mert nyertek ilyet, az emberek az utcán rohantak át, hogy most van a rádióban a játék. Mari, hallottad-e? Lehet nyerni 10 kiló koncentrátumot. Az egyetlen játék, ahova még a Viktor is beírt SMS-t.
3: Igen,
1: mondta,
3: igen,
1: hogy
3: igen,
1: nem
3: igen.
1: Szabad, de ezért nem beírok
3: de kockáztat.
1: Mert ha engem húznak ki, vállalom, hogy inkább ne dolgozzak itt többet, de kell a 10 kiló csirke koncentrátum. Szóval ez egy ilyen
3: Adriánai rendbe tette náluk a dolgokat. Mi? A Pharmacy márka egy török kozmetikai MLM. Köszönjük szépen, hogy nem kellett rákeresnünk a Google-be. Én erről hallottam, meg ismerőseim vásárolták is. Mostanában nem tudom, hogy létezik-e, még a biztos létezik.
1: Ja Istenem, hát ez durva. Nem tudom, végül bejött különben az a nagy elképzelés, hogy apropó törökök, hogy legyen egy olyan, mint a Netflix, csak török sorozatokra.
3: Én nem fizetek elő erre a dologra.
1: De hogy az végül bejött?
3: Szerintem létezik, szerintem bejött.
1: Halál, csak a török cuccokat tudod nézni.
3: Náluk óriási mennyiségben gyártják ezeket a sorozatokat.
1: Van kedvenced?
3: Nincs nekem kedvenc.
1: Egy török sorozat
3: sincs? Apám nézte az Ezelt.
1: Hát én is azt néztem.
3: Az Ezel. Ó,
1: én a fogdokimban néztem.
3: Ezel.
1: Az milyen jége volt az Ezel? Micsoda, mindig így, Vasalting,
3: de... Ezerrel néztük, mondja a Viktor.
1: Van, igen. De... Vasalting, Maserati Quattroporte.
3: És mindenki így volt fölöltözve, így délután, nem tudom, vagy este így aludtak,
1: gomb.
3: Így smokingba aludtak meg. Ilyen.
1: Rejtett gomb, Zoli. Rejtett gomb, ing, ugye? Gombolású ing. És egy fehér ing, és fekete Maserati Quattroporte.
3: Igen.
1: Jó sztori.
3: Azokat az öltönyöket árulják most az Ócskapiacon, az a török márka, török ruhák.
1: Lehet. Írja benne igen. A nyakán, hogy ezzel.
3: Igen, ezzel. Production
1: annyira
3: decoration.
1: Én bevallom, annyira néztük, fogdokimban néztük ketten mindig, és akkor az egyik lemaradt, akkor másik az update-elt a
3: miközben,
1: másikat.
3: Miközben ott furti igen, néztétek együtt.
1: Hoppá! Hoppá! Szerintem, akkor, tudom, inkább kihúzzuk mindig, csak gyorsan megnézzük az ezzelt, hogy áll. Nem, de komolyan viccen ki, az nagyon ment. Több török sorozatra amúgy én nem tudom különbséget tenni.
3: Hát
1: van
3: a Szulejmán, azt tudom.
1: Ja, hát az komoly volt.
3: Hürrem. Vagy bocsánat.
1: Elnézést. Zoli,
3: arra mondta egy magyarországi humorista, hogy itt voltak 700 évig, érted? És akkor most még így önként nézzük, meg így szurkolunk.
1: Igen. Tudod, és így belefeledkeznek az emberek, hogy mit nézünk. Remélem győz a Szulejmán.
3: Tudod, és így itt volt nem tudom hány száz
1: évig. Győzött volna akkor. Tehát ez körülbelül ugyanannyira volt, és sok ember esett ebbe hibába, mint ezt meséltelek, mint amikor én néztem a Tróját. Mint aha. Filmet. Nem is igen. Kapcsoltam, hogy mit nézek. És így mondom, hogy mondom a tesódok, mondom, ezek a trójaik, mondom, próbálkoznak itt, de mondom, ezek, mondom, próbálkoztak a trója ellen, de mondom, trója az olyan, de hát nem fogják bevenni, azt mondja, tesó, mi néz rá, te hülye van. Nem mondom, mi? Hát azt mondom, nem esik trójai falu. Ja, mondom, mi azt nézzük, azt kapcsolt ki, hát én most már úgy drukkolok a trójaiknak, nem akarom látni, hogy elesnek, érted?
3: Hát elestek, csúnyán elestek. A Brad Pitt győzte le őket.
1: A Brad Pitt. Abban a filmben valamit, hogy olyan nagyon coolú dobja azt a lándzsát.
3: Igen, dobja is a lándzsát, cool, meg azt, hogy leszúrja ott az elején mindjárt vannak ilyen jó jelenetekben.
1: Ez komoly.
3: Látványos. Amúgy biztos, minden, hogy harcoltak azok ott, de így biztos nem, mint abban a filmben. Tehát, de,
1: hát nem is
3: akrobatikus ilyen kardmozdulat, tehát ilyenek nem.
1: Hát jó, meg nem is néztek ki, mint a Brad Pitt, ott a pózót a filmben.
3: A legjobb a Spartacus, nem tudod, a régi a...
1: Melyik?
3: Martin Sheen-nel a Spartacus, a nagy
1: történet.
3: Szerintem
1: néztem.
3: Tehát, hogy ott még így nem voltak kigyúrva a színészek, az volt a poén.
1: Na?
3: Nem voltak kigyúrva a színészek. És akkor be volt, de cserébe a testüket bekenték olajjal, hogy úgy nézzenek ki, mint ki lennének gyúrva. De és ez a régi filmekben ez mindig így volt, igen. És mai szemben már elég nevetség.
1: De tudod ki az, aki viszont tényleg egy nagy állat volt? Mert így mondom. Aha. A Charles Bronson. Nagyon izmos volt az ember.
3: Charles Bronson, igen.
1: Nagyon.
3: Attila itt a történelmi tények Attilával. A törökök 250 évet voltak Magyarországon, és 500 évet Szerbiában. Én egybe számoltam Attilán, azért mondtam a 700-at. Tehát, hogy török magyar, tehát én így számoltam.
1: Látjátok, hogy Zoli mennyire okos?
3: Látod?
1: Látjátok, hogy mennyire okos? Azért igen. Amúgy az jut eszembe néha, hogy az Egri várban miért nem volt több szurok? Ezek gondolkozok
3: elég
1: azóta.
3: Elég sok volt.
1: Hogy az így nem lehetett, meg azt nem lehetett volna azt még így tuningolni valamivel.
3: Lehetett volna.
1: De nem olvastad ilyen izgalommal ezt az egészet?
3: Dehogy nem, én szerettem. Nagyon.
1: És neked nem volt ilyen érzésed, hogy nem volt elég szurok?
3: Nem volt ilyen érzésem.
1: Na jó, már csak
3: mondtad. Mindenféle érzésem volt, de hogy nem volt elég szurok, ez látod, ez az egy nem ütött eszembe.
1: Jó, bocsánat, csak ez így kijött belőle.
3: A jogurtzsák gyűrűjén többet gondolkodtam, mint a szurkon.
1: Komolyan?
3: Nem tudom, de...
1: Jó, hát, na hát, most nézd, csak egy az eszembe.
3: Tehát tudjuk, hogy mi történt, tudjuk, hogy mi lett a következménye, mindent tudunk, és akkor most már a szurok azban mindegy, hát egy kondérral több vagy kevesebb, már mindegy.
1: De egy az mindegy, de mondjuk lett volna még százza.
3: Hát százza.
1: Hát minden más lett volna, nem?
3: Az drága volt
1: abban az időben. Én sokat gondolkoztam a szurokat.

0: Pannon reggeli a 91,5 MHz-en. Pannon reggeli.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: Elindult egy új átverés a social platformokon, közösségi médiában, ami annyira szórakoztató, hogy én ezeken szakadtam különben. Én nem tudtam, hogy az AI. Én meg voltam győződve arról, hogy itt valakit megkértek, de igazából logikus, hát ma már az AI olyanokat lehet csinálni őrlet. Van egy pár variáció, az egyik az az, elmondom, hogy alapvetően az a lényege, hogy mondjuk édesapád dolgozik, és ők te még otthon vagy náluk, ez az a korosztály csinálja, mondjuk itt ott 10, nem tudom én, 5-6 évesek, vagy 7. És akkor az van, hogy legenerálnak egy csomó fotót arról, hogy káó, mondjuk kinyitják így az ajtót, és ott van egy ilyen hajléktalan. És akkor elküldik az apjuknak, hogy képzeld, apa, ma ajtót nyitottam egy hajléktalannak, azt mondta, hogy ő George, egy régi haverod, behívtam a házba. Következő kép, hogy ülnek és beszélgetnek egy teja mellett. Utána tudod elküldi neki, hogy George éhes volt, adtam neki enni, ha már régi haverok volt, és hát ugye a hűtőt így nyitja, és tudod, pakolja ki meg a kaját. És ezeket folyamatosan küldik a szüleiknek, és a szülők, és akkor folyamatosan mutatják, hogy közben hányszor hívják őket a szülők, tudod? És csak nem veszünk fel, tudod, szándékosan. Hanem, és akkor látod, szegény szülők, akkor próbálják, hívják, akkor írnak nekik, hallod, Jézus. Ki ez? Én ezt nem ismerem, engedd ki rögtön. Akkor következő kép, tudod, nagyon fáradt volt, megengedtenek, hogy lefeküdjön a hálószobát, most csak egy olyan kép, hogy az a hajléktalan alszik úgy a hálószában, akkor ő is alszik mellette, mint a gyerek, vagy tudod. Katasztrófa, ilyen sorozatokat csinálnak, és közben folyamatosan mutatják, hogy hány telefonhívást kaptak, ugye, amit ők nem vesznek fel. Amiben én nem gondoltam bele, hogy ide most már beszólt a rendőrség is, mert mondták, hogy amikor a szülők ott kétségbe estek, akkor hívják a rendőrséget, amúgy, hogy menjetek ki a házhoz, és akkor kiderül, hogy ez egy átverés. De az elképzelés haláli vagyunk.
3: Igen, amúgy nagyon durva.
2: Amúgy ez rohadt vicces.
3: Hát vicces így, de ha a szülők helyében lennénk, hát megőrülnék.
2: És van egy másik is, amit láttam valamelyik nap, és az is haláli, most képzeld el. Ez pedig olyan, hogy együtt élsz valakivel, van egy párod, és megbeszélitek, hogy az előfordul, ugye életetekben olyan, hogy jön az új takarító, tudod, jön az új takarító, és akkor az az, hogy elmegy dolgozni, a nő elmegy dolgozni, és akkor férfiak legenerálnak egy csomó fotót, hogy tudod, ilyen olyan szép, tudod, ilyen valami takarító, tudod, és akkor ilyen különböző pózokban a házban, hogy na, megjött az új takarító, wow, nem is rossz, tudod. Á, tudod mit? Nagyon jókat beszélgetünk, tudod, és akkor tudod, akkor most nem, épp a hálószobát takarítja most a fürdőt, és akkor tudod, az asszony, hogy ki vannak akarva, milyen nő ez, ki ez? Ez a takarító, küldd el rögtön, tudod, nem fogod hívás egy, nem fogod hívás kettő, tudod, nem veszik fel neki telefont, vedd fel a telefont most, tudod, jön az üzenet, teljes káosz van, tudod, őrület, de nem, ez halálik. Én nem tudom, kinek jutott ez az eszébe, de ez egy rohadt jó ötlet.
3: Nagy, hát viccesek, ez, igen. Ez viccesek,
2: hatalmas. Igen. Tehát főleg mai világban, amikor folyamatosan szivatjuk egymást mindenféle dologgal, ez szerintem is zseniális.
3: Nekünk is ki kéne találnunk valamit.
2: Csak én nem tudok ilyen fantasztikus képeket generálni, mint hát ezek, igen, a 16,
3: igen,
2: évesek.
3: Igen,
2: igen. Igen. Jó, de igazából...
3: Igen, hitetnünk, hogy nem tudom, én kijött a stúdióba hozzánk.
2: Hát amúgy.
3: Nem tudom, igen.
2: Csak azt nem fogják az emberek érteni a poént, én erre jöttem rá, mert ha ebbe az a veszélyes...
3: Igen, vagy jönnek a negatívum, ezt meg minek hívtátok, vagy hogy wow, de jó nektek, igen, ti megállna a történet.
2: Igen. Képzeld el, vagy tudod, hogy felkapná a sajtó, azt elszabadulna, tudod, a másik sajtó, mert jártunk már így.
3: Ja, igen.
2: Tudod, és akkor kérdez, aztán hogy magyarázod meg, hogy ez csak egy vicc, tudod?
3: Igen.
2: Mert hogyha túl jó egy vicc, akkor az a baj, hogy beszívják az emberek.
3: Igen.
2: Mi sok-sok évvel ezelőtt csináltunk május 1-i anyagot, te emlékszel a palicsi delfinekről?
3: Nem, május, április 1-i, bolondok napjára.
2: Ja, igen, miért van a május 1-i, hülye
3: vagyok. Érdekes volt egyébként, hogy kitaláltuk itt a pannon.
2: Valaki, de ez nagyon-nagyon régi sztori.
3: Híradóba lement ez az anyag.
2: Hát most kezdjétek el, hogy kitalálta valaki itt, az zseniális volt, különben el kell mondjam. Ugyanis az volt a sztori, hogy Palicsban élnek delfinek.
3: Igen.
2: És egy totális komoly szakembert rávettek arra, hogy menjen bele a buliba.
3: Hát egy biológus elmondta, hogy igen.
2: Most nem akarom mondani nevét, lehet, hogy ő ezt megbánta különben. Na mindegy. Fogalmam sincs, de jó, azóta
3: hát, meg az Agárdi Gábor kollégánk.
2: Mit csinált ő?
3: Hát ő is nyilatkozott.
2: Komolyan? Azt,
3: én azt hiszem,
2: azt
3: hogy ő
2: tudom.
3: Is nyilatkozott az anyagban, igen, hogy hú, hát igen, és akkor... Vagy ő készítette, lehet, hogy ő készítette,
2: nem,
3: bejegyzett, és volt
2: tudom.
3: Stand-upja, hogy hú, itt vannak
2: ja,
3: a delfinek, és akkor ezt így
2: de
3: meg
2: várjál.
3: Is lehet képileg is mutatva.
2: Ez az, hogy képileg meg lehet mutatva, és nem volt még AI világ, de hát valahonnan... Te most megpróbálod megkeresni?
3: Igen, múltkor valamit találtam.
2: Valahonnan, kézzétek el, szereztek olyan képeket, ahol ilyen relatív homályos felvétel, mármint úgy, hogy tudod, egy nem...
3: Itt van, megtaláltam.
2: Hogy egy nem tiszta víz, hanem egy ilyen koszos vízbe úsznak a delfinek, totál el lehetne hinni, hogy az a parics.
3: Videó már nem elérhető.
2: Á, kár.
3: De figyeld, az a címe...
2: Na, olvasd el, mi?
3: Hogy... A Palicsi tó piszkos vize ideális élőhely a Kínából származó delfineknek.
2: Igen.
3: Ez a cím.
2: Ez a cím.
3: És akkor igen, hogy egy különleges delfin hím és nőstény egyedei telepítették Kínából a Palicsi tóba. És a vízi emlősök egyébként a Yangtze mellett a Brahmaputra folyóban is őshonosak. És akkor ott van, hogy megkérdeztek egy járók előtt, és azt mondta, hogy nem, még nem hallottunk róla. Önöktől értesültünk erről. És akkor valaki mondja, még hal sincs a Palicsban, nem, hogy delfin. Akkor szoktam kijelni, de nem hallottam, ne haragudjon. Én nyugdíjas vagyok, 70 éves, de különben szeretném látni. És akkor nyilatkozott a biológus, aki elmondta, hogy egy alfaj van kialakulóban, amely követik a víznek a szennyezettet, eutrofizációs állapotát, méghozzá különleges érzékszerveikkel az iszapos területeket keresik. Ezek vak delfinek, hasonlóan, mint a Yangtze, esetleg az Indus folyóban előforduló palackorú delfinek. Hát igen, ilyeneket csináltunk.
2: Közben most Viktor kikereste, megvan a videó, de most ezt nem adjuk már le így a rádióba, de azt akarom mondani, hogy és akkor ezt képzeljétek el, hogy lement a híradóba, és tudod, hogy nézik az emberek, és tudod, hogy fel... És hogy várjál, a Pannon adja le. Igazi, közismert biológus beszél róla. Valamiről lemaradtam. De tudod, ez jött le. Tehát ez volt az a szitu, és aztán magyarázzuk, nem ez csak vicc, mert sok ember tudja, wow, de jó, vannak delfinek. De hogy túl jó sikerült az átverés, pedig április 1-je volt. És akkor el kellett magyarázni, hogy nem.
3: Persze, utána az anyag végén egyébként elhangzott, hogy megpróbáltuk csónakkal megkeresni őket, de hogy ez lehetetlen, mert hogy igazából vagy áprilisi tréfa.
2: Hát igen, csak az a baj, hogy sokáig nem jutottak el a végéig. Tudod?
3: Hát
2: a hír végéig.
3: Persze.
2: Na, szóval igen, ez egy érdekes...
3: Milyen kis kedvesek voltunk egyébként, hogy így hát megvicceltük a nézőinket.
2: Igen.
3: Nem?
2: Meg
3: tök
2: miért ne? Nem, mert ezek az átverések, hát tudom, engem egyszer csináltak, hogy az veszélyes különben. Hát nem tudom, média környezetben veszélyes, meg hogy alapvetően veszélyes az, amikor valaki felhív, vagy valami. Én nekem volt olyan, hogy volt egy olyan periódus, képzeljétek el, amikor én zeneszerkesztő voltam itt, és akkor nagyon sokáig voltam igazából. Igen, zeneszerző voltam itt. És akkor a lényeg az volt, hogy volt egy periódus, ugyanis a zeneszerkesztés egy olyan dolog, gondolom, hogy a DJ-ek is átélik, hogy az egy olyan munka, ami igazából, de nekem olyan zenéket kell válogatnom, amit a legtöbb ember szeret, ez az a mainstream zene. Nekem nem szabad a saját ízlésemre formálni ezt a rádiót, nyilván, mert hogy amatőr hülye vagyok, hát általánosságban olyan zenét, amit tényleg úgy meghalasz, és oké. Aktuális lágerek, de valamiért valaki úgy érzi, valaki, de, vagy inkább majdnem minden ember úgy érzi, ő ezt jobban tudná csinálni, és ennek hangot is adnak. És elmondják, hogy mi kell, meg az kell, meg amaz kell. Ez elég nehéz volt megtudni kezelni különben, mert mindig valaki oldalról tud, hogy elmondja, hogy amúgy hogy kéne. Mint amiről reggel beszéltünk, hogy vannak munkák, amivel nem szólok bele, hogy a hetes hogy vágja a hús, de az már mindenki beleszól, hogy amúgy az a zenének aznak szólnia kell, mert az hogy nem szól még, de mindegy. És akkor fölhívott valaki egy nagyon ilyen szörnyű periódus volt, akkor sok ilyen volt, akkor fölhívott reggel egy nő a Pannonból, a kollégina, és mondta, hogy Zvekán, nagyon-nagyon baj, mondom, mi a baj, és kitalált egy pici falu nevet, én már nem is tudom, hogy mi volt, vagy pici faluhely, hogy onnan jelentkezett egy ember, hogy mi foglalkozunk ezzel egyáltalán, de hogy ő nagyon fontos, mert hogy ő mondta, hogy 8 és 9 óra között hát az katasztrofális volt, ami szólt. És tudod, hogy reggel van, én most ébredtem fel, mondom, miért hívtál fő ilyennel, mondom mi a probléma? Nem, ez most már ez tarthatatlan, ezt meg kell oldani. És én meg tudod, kifakadtam, én mondom, azt, hogy valami pici helyen valaki most itt hallgatja a rádiót, mondom, és most úgy érzi, hogy neki fel kell hívni a Panda RTV-t azért, hogy ő elmondja, hogy az ő ízlésének az nem felel. Mondom, inkább az mit érdekel, mondom, hogy bele fog őrülni, ha mondom, mindenkinek a véleményre hallgatok. És akkor végig, ha, ez egy átverés volt, amúgy élőben voltál a rádióban.
3: Mi?
2: Hát, bravo, mondom, szuper.
3: Komolyan?
2: Mondom, jó átverés volt. Há, mondom, máskor is nyugodtan hívjatok.
3: Igen, szóval melyikre a Pannorádióból hívtak?
2: Igen. De ez is tudod, milyen régi sztori, mondjuk ez lehet, hogy 15 éves sztori. Régen csináltunk ilyeneket.
3: Engem átvertek, de nem a Pannon, a szüleim, itt voltam. Tudod, hogy átvertek?
2: A szüleim?
3: Én majdnem kórházba kötöttem ki, annyira idegesítettem magamat.
2: Na, erre kíváncsi, hát, nem mesélj. Hát,
3: ez egy két éve volt kb. Szombat este, én benn voltam a Pannonban, dolgoztam.
2: Igen.
3: És a gyerekek, azok pont, tehát gyerekeket elvitték. Most ezen gondolkozom, hogy azt hiszem, hogy pont a szüleimmel mentek valahova ide környékre, de kocsival, vagy nem is, nem, egy másik szülő vitte az én gyerekemet valami eseményre, és kocsival, tudod, tehát, hogy na. És egyszer csak csörög a telefonom.
2: Igen.
3: Szombat este, nem tudom, 7 óra fölveszem, mondom, igen, egy ilyen mély férfi hang, Dabardán, túlje, nem tudom, milyen policáját, nem tudom, belügyminisztérium, azt mondja, skimprítsam. És ilyen szünet. Mm. Hát mondom, hogy ki vagyok, hogy hát szünetek. Igen, igen, magát keresem. Azt mondja, probléma van, és én itt basszus így.
2: Majd,
3: jöttem pont fel a negyedikre, én majdnem összeestem, azt hiszem, hogy történt valami a gyerekekkel.
2: Na
3: tehát
2: és?
3: Kész, remeg a kezem, végem van. És így mondom, de nem tudom. És akkor, hogy hát, hogy itt történt valami, nem tudom, be kéne, hogy menjek most a rendőrségre. Tudod, én még így, mi van, mondom
2: Jézus
3: most.
2: Isten.
3: Hát mondom, én dolgozok, de mondom, mi a probléma? Hát, és akkor mondja, hogy prekersály, jaj, mondom, jó, szuper, akkor már ez már kevésbé
2: igen,
3: probléma.
2: Igen.
3: Azt mondja, hogy én a, nem tudom, fölvette a kamera, hogy én nem tudom én hol, áthajtottam a piroson, és átmentem a zebrán úgy, hogy nekem piros volt. És hát még úgy belegondolok, hogy most érted, lehet, hogy én a, nem tudom, fölvette a kamera, hogy én nem tudom én hol, áthajtottam a piroson, és átmentem a zebrán úgy, hogy nekem piros volt. És hát még úgy belegondolok, hogy most érted, lehet, hogy előfordult
2: valami.
3: Nem szoktam, de hogy érted, áj, de lehet, hogy megtört.

0: meg röhögést a háttérbe. Az anyámék hívtak engem így föl, egy ilyen hülye valami netes ilyen applikáció, vagy nem tudom minek a segítségével, tehát ez egy ilyen kamu rendőr volt, előre beállított, de mindet ott pont úgy voltak a szünetek kihagyva, hogy én pont válaszoltam a kérdéseire, tehát hogy ilyen nagyon durva volt.
1: Zseniális.
0: És amikor meghallottam, hogy ők vannak a háttérben és röhögnek.
1: Nagyon mérges voltam?
0: Tudod, milyen mérges voltam? Mm-hmm. Világháború lett ebből.
2: Világháború.
0: És azóta is van egy tervem, hogy ezt hogy fogom megbosszulni, csak várom a megfelelő... Őket. Dehogy nem.
1: Na, ne, Anett, nem szabad.
0: De bántani fogom
1: ne
0: őket.
1: Ne bánt a szüleidet, szeretnek téged.
0: Jó, én is.
1: Mónika azt mondja, figyelj, te erre emlékszel. Azt mondja, jó reggelt, volt nálatok más is. Egyszer április 1-én a valuta árfolyam hírekben volt a végén, hogy és amúgy 100 forintnak meg 50 a fele.
0: Igen,
1: azt mondja, ezzel rögött egész reggel. Igen, úgyhogy...
0: tényleg, de azt igen. Nem is tudom, hogy
1: hova tűnt belőlük ez a sok őrület?
0: Hova? Ki vagyunk égve, hova?
1: Látod, de felnőttünk, és tele vagyunk mindenféle.
0: De amúgy meg, hogy én ilyen csintalan vagyok egyébként. Tehát, hogy én úgy képes lennék ilyen dolgokra, csak mit tudom, én most félek a következő, most nyilván nem fogok úgy, hogy az igazgatónk nem egyezett bele ilyen hülyeség. Na mondjuk, hogy jó reggeli műsor az erről szól egyébként, hogy most nem fogok érted híradós anyagot leforgatni arról, hogy...
1: Igen, de csak annyit tennék még ez a...
0: vannak a tóban.
1: Ez egész, ez még csak annyit tennék hozzá, hogy nagyon érdekes, hogy a, ez nagyon-nagyon régen a rádiókban volt egy olyan, úgy egy olyan vonal, amit egyesek zseniálisan csináltak, ez a telefonos átverés.
0: Igen.
1: És az úgy eltűnt, pedig az szerintem fantasztik volt. Fantasztik, én azt nagyon bírtam. Hát a Villám Géza Magyarországon.
0: Igen, igen.
1: Jézus, a Club Jesus, sose felejtem, amikor fő volt egy papot, meg. Hogy meggyőző, hogy amúgy különben, hogy mondja, hogy amúgy csak ott vasárnap van mise, hogy emígy ő így a többi napra kivenné azt a templomot, és hogy ott diszkó lenne, tudod, és akkor szegény papi nem ért, és mondja, hogy de már ki is találtam a nevét, az lesz a neve, hogy Club Jesus, tudod, ilyenekkel jött a szegény papi, érted, meg azt mondta, hogy köpjön vagy nyeljen, na mindig.
0: Szóval. Egyébként simán csinálhatnánk ilyeneket, amíg így hívogatnánk az embereket, ez
1: de olyan jó lenne. De felismernének rögtön. Anett, ez maga? És akkor te meg, nem, tudod, nem én vagyok.
0: Hát átváltoztatom a hangom.
1: Ja? Na, az milyen lenne az a hang?
0: Jó napot kívánok!
1: Hát igen, ez nagyon jó, nagyon jó. Na, szóval
0: nem jönnének rá, hogy valami poém van benne.
1: Szerintem ezen még gondolkozzunk egy kicsit.
0: Jó. 7 text, 2 a.m. Halfway dressed, they're all saying call me up. You can't sleep, you're testing me. Bad but sweet, and I'm just trying to keep it together.

0: Csuvi, hány óra van? A mindenit, akkor indul a reggeli. Igazad van, egy hiperugrással még odaérünk. Ne lábatlankodj itt, Artu, inkább kapcsolj elképzelhetetlen sebességre.
1: Annó reggeli, 91.5.
2: Reggeli legjobb pillanataiból. Nos, hát egy nagy kvíz jön, mert szeretjük a kvízeket, hogy felismerjük a 2000-es évek dalait abból, hogy ilyen kis szövegrészletek vannak.
3: Na.
2: Hát erre kíváncsi vagyok.
3: Erre én is tök kíváncsi vagyok, azért, mert nekem ez ment volna, nem tudom hány évvel ezelőtt, most meg már majd kiderül, hogy
2: vagy igazából, vagy tudjuk-e, hogy melyik a jó szöveg hozzá igazából, ez a kérdés.
3: Hát na, vagy pedig az, igen.
2: Vagy pedig azt hittem, hogy abban.
3: Egyszer csináltunk régen valami hasonló tesztet, és akkor csúfosan megbuktunk, az ugye? Igazság.
2: Hát nem tudom, mert
3: csúnya, most... Csúnya bukás
2: azt mondja, de ezt tudnunk kell. Azt mondja, a kis tehénnek volt a Szájba gyerek című sláger.
3: Na jó, azt tudjuk.
2: Megpróbáltam nem nézni hátra. És akkor három lehetőség.
3: Ja, három lehetőség.
2: Ne nézz hátra, ne nézz hátra, a Mátránál magasabb a tátra, igen. Futottam hátra. Én
3: hát
2: ezt tudom.
3: A Mátránál magasabb a tátra, ezt
2: de úgy ment, hogy megpróbáltam nem nézni hátra, a Mátránál magasabb a tátra.
3: Nagyon jó.
2: És ez a jó. Következő.
3: Következő. Next question. Bombon.
2: Mondjad.
3: Valami Amerika. Lehet, hogy te vagy, akit kedvel az ég, és akkor... Azt hiszed önmagában, ez is elég, mint a száraz levél, szíved úgy ég, de rosszak. Válaszolj magadnak, mi kellhet még. Hát, azt hiszed önmagában, ez is elég. És hallgattuk százszor ezt a dalt.
2: Jézus, ez könnyű lesz.
3: Mekkora sláger
2: hát
3: volt.
2: Hát ez könnyű lesz.
3: Ez csak bemelegítő kérdések. Na jó, Quimby, most múlik pontosan, vágtatnék tovább veled az ében, az álmok foltos indián lován. Hát már megvan a válasz. Mindegy, hogy a magasban vagy a mélyben, szemhéjaind rozsdás szemfedő.
2: Igen, valóban, igazad van, vágtad én tovább veled az éjben, az államok foltos indián lován. Igen, és az a helyes.
3: Na, mi a következő?
2: Hát ez jó, na mondom. Na figyelj, tankcsapda. Be vagyok rúgva. Hát jó, van rockot annyira nem hallgat, nézzük. Látod, így néz ki egy fickó, amikor teljesen részeg, és akkor három lehetőség. Láthatsz még mást is, csak legyél rá készen. Alföldi gyerek vagyok, ilyen a vérem. Ha menni akarsz, hát menj innen, és pont. Hát én nem tudom, ez a dalt nem ismered, de láthatsz még mást is, csak legyen rá készen.
3: Ha menni akarsz, hát menj innen, és pont. Tényleg? Szerintem az, igen, igen.
2: Jó, én nem jelölöm meg azt, mert nem tudom.
3: Én megjelölöm.
2: Ja, igen, az. Állj, de kár, hogy ezt nem ismered. Azért a rockzé, nem szedtem sose. Most nem miattad? Szedted? Hát miattad kezdem megszeretni most a new metalt azt.
3: Igen, a new metal.
2: Na igen. Na menjünk tovább.
3: Na, Magna Cum Laude.
2: Jó, na ez jó lesz. Szírezd újra című dal, Magna Cum Laude. Az a más lakónak, már csak.
4: Az a maslakónak itt idegen, ki tőled lehet az iti.
2: Így megy, ilyen szöveg van benne.
3: Hát
2: az a maslakónak itt idegen, aki tőled lehet az iti, vagy Csubaka, vagy Miki Egér, vagy Voli, vagy ne nézd, ne hallgass, csak vidd ki, ha az ötödik pohár megszépíti.
4: Az ötödik pohár megszépíti.
2: Az lesz az. Az ötödik pohár megszépíti. Mert így...
4: Színezd újra, igen.
2: Meg, hát én nem tudtam, hogy ez úgy megy, hogy ez így.
3: Ez az E.T. én sem hallgattam, hallottam ki soha.
2: Tőled lehet az E.T., az ötödik pohár megszépíti. Ez mennyire örültek, mikor összehozták ezt a rímet?
3: Nagyon örülhettek.
2: Nagyon durva.
3: Fenneküket csapkodták a földhöz.
2: Péter Fibor, 2008, hajolj bele a hajam. Emlékszem, hatalmas sláger volt. Mentünk a szigetre fellépni, ott volt a Péter Fibor is.
4: Dúdol bele, na. Hogy labamba.
2: Azt mondja, kémén seprő járdán, macskák napoznak.
4: Pókok szőnek, galambok sétálnak.
2: Vagy?
4: Az ablakokban párnák fénytől dagadnak. Esti fény a svényen, fénylények haladnak. Na melyik? Na, én nem tudom.
2: A kévés szemből jár, de macskák napoznak. Az esti fény... Nem tudom!
3: Én megjönöm az esti...
2: Várj! Az ablakokban várnánk fénytől, vagy az esti fény a svényen, fénylények haladnak. Majdnem ott a... B! Az ablakokban párnák fénytől dagadnak.
3: Az a helyes.
2: Az a helyes.
3: Az a helyes. Az ablakokban párnák fénytől dagadnak. Rágad, ne?
2: Nézd végén a szemembe! Emil Rulesz, hello Turin! Na, ez szerette.
3: Jó, ezt tudom.
2: I am a student, I am 23, I study sociology. Na és akkor for a little money, I will show you this beautiful city. Nem is kell tovább, ez annyira, ezt tudjuk, ez ennyi.
3: De benne van a többi is, hogy on the very famous 5-ös Lorán Science University, de ja. Az még nem az a sor, hanem ugye az I am a student, I am a 23, I study sociology, és akkor for a little money, I will show you this beautiful
2: city. És ott megy, I'm from the very famous Ötvöst Loránd, Science University. Igen. Ez lesz a...
3: Igen. Na nem! Nem, elrontottuk, igen. Tudod miért? Azért, mert előbb jön az, hogy I study sociology on the very famous Ötvös Loránd Science University. És utána jön, hogy For a Little Money. Csak most megcserélték, ha ez egy becsapós volt.
2: Elrontottuk.
3: Mert a For a Little Money, I will show you this beautiful city.
2: Úgyhogy utána vagy. Jön. Most oda, utána komolyabban kell ezt fogni. Van még egy pár.
3: Na,
2: Nox.
3: Most már nem lehet hibázni.
2: Na figyelj, koncentrálj. Százszor ölelj még.
3: Sose szerettem a Noxot.
2: Azt tudom, hogy megy a dallam, de ezt hallottam már ezt.
3: Érted, égek gyönyörű tűzben, minden könnyet felettem. Benned látom a boldogságom, gyere ég meg te is velem. Melyik lehet a helyes
2: nem
3: válasz?
2: Tudom ezeket, milyen nehezek. Érted, ég? Nem jut eszembe a dallam se.
3: Érted, égek gyönyörű tűzben, minden ez könnyet felettem.
2: Érted, égek gyönyörű tűzben. Ez?
3: Minden
2: ez
3: könnyen felettem. Érted, égek gyönyörű tűzben. Most megint Péter Tibarit éneklünk itt.
2: Nem tudom,
3: Nem, minden könnyet felettem. Én azt jelöltem be. Eltaláltam.
2: Hát rosszak leszünk.
3: Hát mondom.
2: Rufaus.
3: Itt is csúfos bukás
2: hajnal,
3: lesz.
2: Bárcsak. Megfogva a mikrofon, mint az énekes.
3: Nélküled, ébredtem fereggel. Egyedül kávéztam, fürödtem és ettem.
2: Vagy...
3: Nem, ez nem hangzik jól.
2: Hideg éj után a nap is fel kell.
3: Ez már.
2: Vagy
3: hiányoztál, hiányzol, hív fel.
2: Ez nem jó. A hideg éj után a nap is fel kell. Ez igen.
3: Ez elég lényeg.
2: Jó vagy, Jézusom, már végre valamit jó. Hála a jó Istennek. Jön a következő. Olák Ibolya Magyarország.
3: Olák Ibolya Magyarország.
2: Hát olák.
3: Legyél a holnapban rejlő bizonyosság. Én csak az életem bízom rád, vagy gyere és bújj hozzám újra Magyarország. Ahol az arcodban láttam a magam arcát, ez benne van.
2: Várjál, igen.
3: Legyél a holnapban rejlő bizonyosság.
2: De ez nem úgy megy, hogy Magyarország, ahol az arcodban láttam a magam arcát.
3: Marca, igen. És az ez... a vége, hogy én csak az életem bízom rád.
2: Szerintem
3: ez a strófa vége.
2: Várjál, van ennek, legyél a holnapban rejlő bizonyosság. Én csak az életem bízom rád.
3: Van
2: annak értelme?
3: Van, és ez akkor a helyes. És ez a helyes. És
2: jó,
3: ez a
2: megfejtettük. Van még kettő.
3: Csúnya vége. Hooligans, jaj, királylány, leléccelsz mással közben engem akarsz.
2: Leléccelsz mással közben engem akarsz. Olyan vagy, mint te sebb, amit mindig vakarsz. Vagy ilyen nappal, fűvel, fával, gazdag kavasz. Ez se lenne jó. Vagy
3: amere jársz,
2: mindenkit összezavasz.
3: Na ez a helyes, ez a helyes.
2: De ez nekem tetszik, ez az, hogy milyen alternatíva. Leléccelsz mással. Csak közben engem akarsz. Olyan vagy mit, és sem amit mindig vakasz. Ki se jön. De hát azért, mert mi dúdoljuk.
3: Írja Edina hallgat minket.
2: Mit mond?
3: Borzasztóan, annyira jó hangotok van, lecserélném a zenéket inkább rátok egész nap. Zene füleinknek is.
2: De amúgy én tudok rendesen is énekelni, az a szörny.
3: Az Eci tud rendesen, én is tudok. Operákat szoktam otthon.
2: Igen. Caruso-t
3: most
2: meg
3: épp a bajadzókkal készülök.
2: Caruso-t is szépen eljegyek, Zor. Azt mondja.
3: Heaven Street 7. Soha nem hallgattam Heaven ez Street 7. Hol van az a crazy srác? Ezért nem hallgattam Heaven Street 7.
2: Kétfélén kísértettől várták, hogy majd bátrak lesznek.
3: Na ezt fogalmam.
2: Az a baj, hogy nem tudom, mert dallamban mindig könnyebb, de ennek nem jut eszembe. Hol van az a crazy srác? És az a crazy
3: láz. Hol van az a crazy láz.
2: Azt hiszem, hogy valami. Két félén kísértettől várták, hogy majd bátrak lesznek, de nyomtalanul eltűntek, és maradt a félelem. Ez
3: de azok
2: nem
3: hamar rájuk untak, és nyugdíjba mentek, hát. Aztán felébredtek, és rettegtek.
2: Hát nem.
3: Egyik valószínűtlenebből hangzik, mint a másik.
2: Hallgat, annyian néznek minket, ez hihetetlen. Nálunk a Pannonreg, ez nem olyan szintén, az olyan, hogy vezetők itt műsort kette, itt van egy üvegfa, és itt mindig közönség van különben.
3: Hát jó, hát ez egy megtiszteltetés.
2: Igen.
3: Nyugdíjba mentek a szellemek?
2: Nem tudjátok? Dávid, nem hallgat a Heaven Street 7? Nem is tudom, miről van. Nem is tél! Azok... Beszélget másokkal, se tudja, mi megy a műsorban.
3: De azok hamar rájuk untak, és nyugdíjba mentek.
2: Hát én nem tudom, nyomtanul eltűntek, és maradt a félelem, de nem az volt.
3: Nyugdíjba mentek, de ez még annyira erre. Nem,
2: hányat találtunk-e? Nem sokat. 12-ből 8-at.
3: 12 per 8. 12 per 8. Azt mondja, csúfos bukás. Ez egy hármas.
2: Van hozzá kommentár. Biztosan hallgatsz 2000-es évekbeli magyar zenéket, de kicsit többet és figyelmesebben kellene. De figyelj, zeneszöveget...
3: Jó, ez ilyen üzenet, vagy mi? Igen. Figyelmesebben, hát igen.
2: De amúgy különben...
3: Ez egy olyan dolog, amit valóban figyelmesen kell.
2: Amúgy különben a zene... zenéknek a szövegeivel mindig baj van. Hát erre komoly ilyen show műsorok van, nem tudják az emberek befejezni a mondatokat. Hát nem tudod, a refrént még gyene, azt még tudod. Ott is egy csomó mindent nem. Hát sőt, mi vittük játékokat különben a... Hát igen. Hát vittük játékokat a élő műsorokra, hogy a dalt mi volt, ismerjék fel. És olvasod, mint egy verset.
3: Tényleg történt már ilyen.
2: Miket csináltuk?
3: Tényleg történt már ilyen. Tehát az, amikor volt valami ünnepi bulink, és akkor csináltunk egy ilyet, hogy összeket, vagy meg kellett fejteni a zeneszövegét.
2: Ez nagyon
3: terepi durva. Műsoron. Igen, terepi műsoron. Hát írja egy hallgató, össze reggeli tarthatna 11-ig.
2: Amúgy.
3: Az, vagy 12-ig.
2: Igen.
3: Hát köszönjük szépen. Ennek örülök. Na, úgyhogy...
2: De különben... Várjál,
3: mondd.
2: De próbáljuk ki. Csinálok veled egy ilyet.
3: Na, csinálj.
2: Fölismered-e? Biztos ismered a... Libben a függöny, nyikorog az ajtó. Bepréselődik a kinti zajból. Egy rozétól ázott szerelmes szó.
3: Igen.
2: Meghalni nyáron csak veled lesz jó. Most húzzuk túl, most álljunk bele, most guruljunk együtt a házunk fele.
3: Igen.
2: Ízlik a szezon, bírom, mint a jóbort, felettem nap, le, alattam longboard. Ez jó, nem számít, hogy így van-e rendben, a csókod, az arcod insta effektben. Minden lány, kinek titka lehettem, a sztorikat a rakpart írta helyett.
3: Hát benne van a cím.
2: De legalább ismerős volt?
3: Persze, az eleje a feléig nem, és aztán a kb. A felétől már nagyjából érte. Akkor már tudtam, hogy ki az előadó, aha, és akkor a végén megbejött a cím.
2: De ezek jó.
3: De egyébként ezek jó szövegek. Ez egy teljesen jó szöveg. Tehát, hogy ezt nem AI generálta, és mégis tök jó szöveg.
5: 91.5. A jó választás.

danse avec moi. Suis mes pas. Suis mes pas. Je te séduirai.

0: 95.5. A jó kedv meg a helyce.
1: Pannon reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: Házassági hirdetések a múltból. Ez következik most, és egy kis történelem, ugyanis az első, aki újságban társkereső hirdetést adott fel, Helen Morrison volt. Az angol hölgy 1727-ben fordult kérésével egy manchesteri laphoz, és noha egy jóra való férjnél egy kívánsága nem akadt, a helyi polgármester mégis megrótta. A társkereső hirdetések ennek ellenére elterjedtek, a 20. század elejétől egyre nagyobb körben váltak népszerűvé, akár például Magyarországon, Budapesten is. Az életük pályát kereső fiatal urak és hajadonok mellett házasság szédelgők, sugar daddy-re vágyó kishölgyek és szerencselovagok írásaival is találkozhattunk a régi újságban, úgyhogy régóta megy ez a történet. Például volt egy ilyen, történet, hogy szakképzett méhész vagyok, ezt egy férfi írja. Szakképzett méhész vagyok, kisebbszerű földbirtokom is van. A méhészetem szépen van felszerelve és nyugodt megélhetést biztosít. Öröm és gyönyörűség ez a foglalkozás. Csak azt tudja elképzelni, milyen szép dolog a szorgalmas kisméhek életét figyelni, aki már megfigyelte a munkásainkat. Azt szokták mondani, aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet. Ezt sokszor gondolom magamban, hogy aki a méhekkel foglalkozik, az is csak nemes és jó gondolkodású ember lehet. Türelmes, szelíd, gondos és csendes természetű. Ha megtalálnám azt a falusi életet és méhészetet kedvelő jó élettársamat, akihez esetleg benősülhetnék, átvinném hozzájuk az egész telepemet. Jelige, akácvirág. Azaz, nem megy rosszul, a biznisz, de azért, hogyha neked van már házad, meg minden, akkor inkább mennék hozzád, jó?
4: Biznisz hát ez viszem. Ez ilyen tök aranyos, meg ilyen részletes leírás, egy ilyen konkrét CV hát lényegében, amit igen, ugye benyújtott a kiadóhoz.
3: Konkrétan.
4: Megjelenítésre.
3: Nem, de hát ez,
4: hát reméljük, hogy azért sikerült megtalálnia.
3: De cuki volt ez, mert tényleg, hogy tényleg így nyomták, megfogalmazták, mindig fel kellett, hogy kinek milyen van, kitől, ki mit vár el, stb. Stb. Végül is én azon gondolkoztam, egyszer nagyon régen találtunk egy hasonlót, és azon gondolkoztam, hogy itt legalább nem volt, hogy szokták ezt mondani, köntörfalazás?
4: Igen, megmondták, hogy mire gondolsz.
3: Hát itt meg volt, hogy mire. Nem az, hogy jaj, szia, jaj, így, meg úgy, és akkor tudod, nem tudom, a csajoknak is megvan a számítása, meg a férfiaknak is megvan a számítása, hanem itt kimondják nyíltan, ez meg ez van, kész. Vannak méheim, neked van házad, akarod a méheket, megyek hozzád, kész, téma lezárva, nem? Ennyi.
4: Igen.
3: Legalább tudjuk, hogy mi történik.
4: Érdekes ez egyébként, hogy mennyire átalakult ez a fajta terület napjainkban, ugye hát az internetnek köszönhetően gyakorlatilag, gondolom, hogy vannak társkereső oldalak kimondottan, most lehet, hogy nem ez a nevük, ahol tudsz ismerkedni emberekkel, meg hát ugye a közösségi oldalak azok végül is valahol ilyen célt is szolgálnak, hogy akkor valakit láttál, megtalálod, vagy éppen csak a Facebookon, stb.
3: Ja.
4: Láttam én ilyenekre példát egyébként, most nyilván nevek nélkül, de amikor az egyik ilyen reggeli gyűlésünkön tengettem az időmet, meg úgy mindenki mit más tört? Is, akkor így nem szoktam nézegetni mások a telefonját, hogy mit csinál éppen, de az előttem ülő kolléga, az így tekerész, te tudod ilyen, hogy kit ismerhetek. És akkor ott ilyen nőkre így rákattintod, és akkor így nézegeti a képeit, akkor így rálájkolt, akkor következő nő, akkor arra is így rálájkolt, és akkor így hát, ha valamelyik így bejön, aranyos volt egyébként. Mégis az a modern társkeresés.
3: Vagy Instagramon csak ráész.
4: Igen,
3: én nekem egy ilyen élményem van, eddig rám írtak, az rendben volt, de hát én férfi vagyok, a nőkre ráírnak naponta 18-an. Érted? Hát szóval, hogy ez egy ilyen érdekes töltet. Na mindegy, de érdekes mi történhet? Ugye
4: Magszaszák, hogy nem. Igen. Legfeljebb ezt tudjuk elképzelni. Most találtam a gyakorikérdések.hu-n egy ilyen kérdést 2017-ből, hogy régen az újságok hátuljában volt társkereső rovat. Van-e még ilyen újság egyébként? És akkor nem nagyon kapott releváns választ, írták, hogy biztosan, de hát kiolvas újságot 2017-ben, ugye már feltették ezt a csúnya kérdést, nyilván azért olvasnak. Aztán valaki odaírt egy lapot egyébként, hogy ott az egyik újságnak az apró hirdetéses rovatában még elő-elő fordulnak. Meg nyilván néhány újságban
3: hát ez meg valami, elcsusszant, mert hogy van egy olyan újság, ami régen itt nálunk újság volt, csak hirdeti újság, aztán most átköltözött online térbe, és ott mindig volt egy olyan érdekes, és ott lehetett ilyeneket olvasni, ha én nem tévedek, de lehet, hogy ezt teljesen benéztem, amit úgy hívtak, hogy Lichni Kontakti.
4: Aha.
3: És akkor ott volt mindig, hogy nem tudom, fiatal ez, meg az barátkozna, vagy ismerkedne valamit, de azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy az ma már elcsúszott, és ma már ez teljesen másról szól, de hát ma már ez, hogy is mondjam, a professzionális világba húzódik, ahol ugye nyilván valaki barátkozna a másik nemmel pénzért cserébe, ugye? Tehát ez egy másik. Aha.
4: Na, de mindig szóval... csak az a pénz. Na, nem vissza a múltba, akkor külföldi, hogy megnyugodjunk.
3: Külföldi sztorik, de hát ilyen, hogy van, aki ugye Amerikába találta meg a szerencsét, és akkor volt ilyen, például amerikai állampolgárnő keresi olyan komoly és jobb megjelenésű fiatal ember ismertségét, aki házasság esetén esetleg követni az Egyesült Államokba, eddig úgy tetszik, azt mondja, órások előnyben. Miért? Miért pont az órások?
4: Nem tudjuk.
3: Miért pont az órások? Az annyira menő lehetett?
4: Lehet, egy menő szakma volt akkoriban. Igen. Igen.
3: Na de ilyen is van, hogy földbirtokos árvája vagyok, 23 éves, keresztény, rossz akarattal sem mondhatnak csúnyának. Hogy mégis ezúton próbálkozom, annak más oka van.
4: Nagyon szép vagyok, érted?
3: Nem vagyok vagyonytalan, aki kíváncsi, az írjon a fiókodba.
4: Fűkiadóba.
3: Ja, bocsánat, látod húzom a modern világot, a DM-be, ugye? A fiók. Aki írjon a fűkiadóba. Ez érdekes lehet.
4: Én most
3: lehet.
4: Egy ilyen éjszakra egy fiókját képzeltem, amikor ezt szóltad.
3: Na, mit szólnál egy ilyenhez? Hogy tudod, szép vagyok, földbirtokos árvája
4: vagyok. Nehéz lehetett.
3: 23 évesen már baj volt.
4: Tudod. És akkor
3: tényleg
4: csak elmész,
3: nem voltak igazadban.
4: Elmész hát azért, fotók. És akkor már a legelején kiderült számodra, hogy itt hány óra van, mert azért lássuk be, tehát ugye a szépség, a tényleges szépség az vonzó alapvetően, és akár nyilván utána, amikor megismerik az embert, utána eldöntjük, hogy akkor ezzel tudunk-e még valamit kezdeni, vagy nem, de alapvetően ez egy elsődleges, és akkor azt hiszem, erről még filmek is, talán még egy magyar film is volt egyébként, ilyen társkeresős valami történetből indult ki, és akkor elmentek megismerkedni, ott pedig ugye már voltak fotók, mert ez ilyen netes társkereső történet igen. volt, csak hát mindenki olyan képet tett föl magáról, vagy éppen nem is magáról, vagy nem tudom, ami tudod, tehát nem fedi a valóságot
3: igen, és
4: teljes
3: akkor
4: mértékben.
3: Történt?
4: Hát és akkor az a megbotránkozás, tudod, hogy most ez hogy kezeled le, tudod, ilyen illemtudóan, hogy hát figyelj, de basszus, hát nem így nézel ki a képen, vagy tudod, nem erre számítottam.
3: Te megmondanád, és
4: akkor
3: téged ismerve.
4: Én pont nem, szerintem. De hogy akkor végig kell ülni egy ilyen, tudod, egy ilyen egy órás minimum időt. Nagyjából kvázi ismerkedtek, és akkor utána hogy kiszakadsz abból, és akkor utána soha többet nem szeretnéd látni. Én így tudom elképzelni, hát nem voltam még ilyen szituációban.
3: Hát, lehetséges. És mit szólsz ahhoz, amikor direkt, hogy már abban az időben is volt simán ilyen sugar daddy, meg sugar mami utáni vágy? Figyeld ezt, figyeljétek.
4: Na nézzük.
3: Azt mondja, mondja ezt egy nő. Kimondottan gazdag 25-30 éves úriember ismertségét keresi házasság céljából elszegényedett úri leány. Az urak kicsit nyíltabban fejezték magukat, de lányok ilyen finomak voltak. Tehát elszegényedett úri leány. Ugye a férfiak esetében is volt, ezeket hívták gentrinek, ha én jól tudom, ugye?
4: Aha.
3: Gentri, ők voltak a gentrik. Most ezek, na mindegy. Szóval, hogy igen, ők voltak a gentrik, akik ugye, a gentrik azok fenntartották a látszatot, de ugye igazából már nem volt mögötte vagyon. Például volt egy ilyen kategória is. Hát itt kimondottan azt mondja egy lány, én egy elszegényedett úri lány vagyok, de hát nyilván ez azért volt, de most ez tényleg ez most komolyan, ez nyilván azért volt fontos, mert hogy akkor ebből adódóan ő viselkedni tud, megjelenni tud. Tehát, hogyha van egy 25-30 éves úri ember, aki meg kimondottan gazdag, akkor neki ez egy tökéletes pár, mert viselkedni tud, megjelenni tud, biztos szép is, win-win. Ugye?
4: Igen.
3: Ennyi. Férfi, hogy írt ugyanabban az időben? Vagyonos úriasszonyok! Ki mentene meg nagyobb összeggel szép fiatal tisztviselőt, annak odaadom ifjúságom, és hálás diszkrét rabszolgája leszek. Kor nem számít.
4: Ez csak nyíltan. Bevállalós, igen. Minek, igen, köntörfalazni, ahogy te is mondtad.
3: Igen.
4: A lényeg. Hát nyilván van ez a fajta kommunikáció jelenleg, és csak lehet, hogy nem ennyire szókimondóak az emberek, vagy fele tudja.
3: Mm-hmm. Igen. Na, mit szólsz?
4: De van erre példa, nekem az ilyen sztori kapcsán, amelyek hát hála Istennek nem gyakran merülnek, mert a reggeliben, úgy általában az életben, de van egy jó barátom egyébként, akivel együtt tanultunk egy ideig Pesten, és valahogy rátalált egy ilyen idős néni, aki azzal kapcsolatban kereste meg, hogy hát olyan profilképe volt, hogy gitározik. És akkor esetleg neki keres gitártanát, így indította egyébként a beszélgetést az unokájának, vagy lányának, vagy nem is tudom, kinek szerintem inkább unokáról lehetett ott szó, mert mondom, egy idősebb hölgyről van szó, és akkor a végén így rátért a lényegre, hogy egyébként, így nem tudom, és úgy beszélgetett vele, hogy hova valósi, stb., és akkor írta, hogy nem tudom, Szerbiából utazunk, ott vagyunk, nem tudom, és akkor úgy mondta, hogy hát ha egyébként bármilyen problémája lenne így a lakhatása, vagy bármi, akkor ő arra is gondolt, hogy esetleg akkor hogy olyat elképzelhetőnek tartana, hogy akkor gyakorlatilag így oda költözhetne hozzá, ott is élhetne, teljesen ingyen is bérmentve, teljes ellátással, tehát hogy nem kellene semmiért fizetni, etetítatja, esetleg egy-két gitáróra akkor így a, nem tudom, az unokának, és akkor természetesen így, nem tudom, és akkor nem is tudom, hogy hogy fogalmazod, de hogy természetben, ha fizetségről van szó, akkor esetleg leginkább úgy, tehát egy inkább egy ilyen életiletási.
1: De mekkora volt köztük akkor különbség, hogy el tudjuk képzelni?
4: Hát, tudom, szerintem 30-40 év, tehát hogy így erős, tudod. Az, amit nem nagyon tudsz elképzelni. Nyilván van ez a típusú ember, aki tud belemegy ezekbe, hát itt van, régen is volt, ma is vannak ilyenek, aha. De hogy és akkor gyors, hogy tiltotta a felében, így menekült, mint a tűztől, igen, borzasztó.
1: Igen, majd, ezek nagyon furcsa dolgok.
4: De később derült ez ki, tehát már majdnem belemegy, már arról egyeztettek, hogy akkor igen, mikor tartana órát, mint tehát nyilván ez egy kis plusz pénz keresett, az így tök jó jön egy tanuló embernek. És hát itt több volt azért mögötte. Tehát így egészen korrekt fizetség járt volna, csak milyen áron. Az egy másik kérdés.
1: Hát most
4: szóval ez egy teljesen
1: tapasztalni.
4: Mármint nem létező, aztán, létező jelenség, és hogy hát igen, van, igen. És a net az kinyitotta a határokat, ugye most már hozzád férnek ilyen emberek is adott esetben. Neked is volt ilyen hasonló sztorid. Ott nem, ha jól tudom, de ne menjünk ebbe bele. Tehát téged is felkerestek már ilyen ajánlattal, hogyha nem tévedek. Lehet, hogy te kitörölted az emlékezetedben, mert nem akarsz már emlékezni, de nem is muszáj belemenni egyébként.
1: De hozd vissza, erre most kíváncsi vagyok. Miről volt
4: hát,
1: szó?
4: Hát megkeresett téged, valószínűleg az egyik hallgató, hogy elég magányos is, hogy megismerkedhetnétek is hasonlók. Valami ilyen téma lehetett, hogyha jól
1: rémlik. Hát ez biztos, hogy volt, csak az a baj, én tényleg őszintén ezekre nem emlékszem. Én tudom, hogy persze vannak olyan hallgatók, akik nők, még félreértek, akik ugye időnként rám érnek ilyen sztorival, de ilyen, de itt nem volt szó ilyen vagyonról, meg ilyesmiről, nem? Vagy ilyenről is volt szó?
4: Hát tudtam, hanem tisztán csak ez.
1: Ja, hát tisztán. Ja, hát
4: te is lehet, hogy magányos vagy, ő is.
1: Jaj, na, ez erről most beugrik. Igen.
4: Ugye
1: igen,
4: volt valami ilyen?
1: Ja, igen.
4: Igazán megvigasztalhatnátok egymást.
1: Ja, de akkor ráadásul nem is voltam szingli, meg semmi. És úgy ért rám, hogy hát, hogyha nem tudom, te is, hogy én nagyon magányos vagy, igen, hogyha te is magányos vagy.
4: Igen.
1: De én ezekre nem haragszom, mert be kell próbálkozni. Mint ahogy én is különben nyilván próbálkozok az életem folyamán, a más is próbálkozik mindenki, hát nem próbálkozok, akkor tudod, mi az érdekes, hogy
4: persze, nincs
1: ezzel,
4: baj.
1: Ezzel kapcsolatban az a legérdekesebb történet, hogy én nem tudom, hogy például Viktor, te vissza tudsz emlékezni, milyen volt az, amikor még diszkóba ment mindenki, és akkor tudod, láttál egy nőt, aki tetszik. Ugye így indult a sztori, ugye? Szerintem ezek a legkorai ilyen élményeid. És akkor, hogy nem mersz oda menni. Ugye, hogy ez volt? Ugye? De nem, Sáta, neked is biztos hasonló élményed van. Hát,
4: nyilván,
1: mersz oda menni. És akkor nekem akkor mondták, de nekem ez nagyon sokkal később esett, hogy de mi a legrosszabb, ami történhet? Hogy azt mondja, hogy nem. Ugye?
4: Hát igen, csak ezt csak te úgy forgatjuk vissza a fejünkben, igen, hogy ez egy életes csalódás lehet, és akkor inkább nem.
1: Személyes sértésnek vetted akkor, mert akkor úgy gondoltad, hogy hát nekem azt mondja, hogy nem.
4: Igen,
1: ma
4: igen.
1: Meg úgy vagy vele, hogy hát jó van, azért ma is, hogyha valaki tetszik, azért kicsikét azért izgulsz azért, szóval nem olyan, hogy tudod oda műsz, hogy el tudod játszani esetleg, hogy te vagy a Jack, és akkor hello. De alapvetően...
4: Közben esel.
1: De közben tényleg mi történhet, könyörge? Hát hogy nem, és akkor nem, és akkor lehet, hogy legközelebb az, hogy igen, vagy akkor mész máshova is, megpróbálod. Szóval ez másképp nem is lehet felfogni különben.
4: Anett írta neked, hogy Zeci, te vagy az egyetlen gentry ismerősem.
1: Igen, Anett, mert őszintén, Anett kezdesz idegesíteni ezzel, mert gondolom, tényleg akkor legalább valami, nem tudom, alapja rendennek állandóan az, hogy nem dolgozok, gentriskedek, hát nem tudom, hogy honnan... Ez érdekes volt, nem tudom, egy-két évig, de most már őszintén én...
4: Milyen jelikével szoktál keresni ilyen sugármamikat?
1: Igen, hát húzzátok még rá, persze, hát én tipikusan csak erre megyek a pénzre, nem? Hát én nem dolgozok semmit cserébe, idős nők tartanak
4: el. Kettő.
1: Normálisak majd tudjuk, minek állítatok be itt. Azt a rohadt életben. Nem.
4: Társkeresésről még eszembe jutott egyébként ez, ami itt volt Szabadkárt, erről még az újságok is cikkeztek, hogy
1: micsoda,
4: a nagy billboardon a reklám, a hirdetés, hogy valaki valakivel találkozott, tudod, és hát azóta próbálják felkutatni, és jelentkezzen már neki, hát ő nem tudja elfeledni.
1: Reggeliben beszéltek erről.
4: Igen, úgyhogy nálunk is. És én is
1: akkor...
4: láttam ezt a hirdetést, nagyon érdekes, hogy ki lehet tenni mondjuk billboardokra ilyen jellegű üzeneteket. Okay. Nem tudom, hogy... Okay. Végül is miért ne?
1: Hát a mesélték akkor Brasnyó meg Anett a szerintem műsoron, és akkor a persze, és akkor mesélték azt, hogy itt az igazi nagy dolog az lett volna, hogyha billboardon válaszolt volna a lány. Az ugye, az kemény lett volna.
4: Igen. Lehet, hogy válaszolt egy másik billboardon, csak azt meg a csávó nem látta.
1: Baj van, hoppá! Aktunk, breaking news, sziasztok! Baleset Topolyán a Zsibel bejáratánál, rendőrök már ott vannak, írja nekünk Roli.
3: Igen, Roli írta ezt nekünk, reméljük, hogy minden rendben van, és senki nem sérült meg, ha már baleset történt. Úgyhogy igen, jaj, hát ilyenek voltak ezek a dolgok. Na mindegy, ilyenek voltak abban az időben, most meg húzgálod jobbra, meg balra, ugye, a különböző applikációkat.
4: Tényleg írjátok be tapasztalatokat, akár név nélkül egyébként, eskü nem olvassuk be. Ha csak nem a Viberen írtok, akkor micsodán? Azért fennáll a lehetősége. Hát, hogy vettetek-e már részt ilyen társkeresésben például, nem tudom, milyen eredménnyel, hol lehet ezt csinálni napjainkban, vagy hol csináltátok, ti volt ilyen, hogy újságban adtatok fel hirdetést, engem ez tökre érdekel, olyan érdekes maga az egész téma, már önmagában a cikk, amivel foglalkozik, hogy régen hogy volt, és hogy tudod, akkor így ahogy haladtunk előre a korban, az így mivé módosult. Tehát manapság nyilván evidens, hát látjuk, aha, tudjuk, igen, de és hogy így tudod.
3: Az is rendkívül érdekes, különben, hogy amíg a társkeresők például Szabadkán és itt Vajdaságban nagyon gyengén működnek, addig például Szeged már repül. Ez is miért? Az itteniek nem akarnak. Valamiért.
4: Mindenki jól van.
3: Mindenki ismer mindenkit, és igen, akkor tudod, nem merik, vagy nem tudom.
4: Szóval de nálunk szerintem, amúgy tudti, hogy van egy ilyen, hogy az ilyen kisebb városokban, kisebb közegekben, ott mindig valaki valakit ismer valahogyan, és akkor tudod, ilyen klikkesedéses formában történik ez meg, hogy akkor így, hát Szegről végről tudod, hogy ki ő, akkor összeismerkedtek, úgyis találkoztak, lesz valami közös pont, nem?
3: Vagy igen,
4: és akkor lehet, hogy tudod, nagyobb városok, amelyek hát azért ennek az nagyon csak az esélye, és akkor ott kénytelen vagy ugye társkereső rovatban zúzni. 2021, time to bring the light in. We gonna bring the light in, you know. DJ Khaled, I see you. Cooler Dre, I see you. Pristine Jewelers in the building.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
1: Bomax.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce. Pannon reggeli.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: Egyik ismerősöm azt írja, hogy most valószínűleg piac körül van, és nem tud átjutni, mert tömeg van, hogy feltétek, és a magyarországiaknak különben méri meg állandóan jönni a piacra. Amúgy ez
3: olcsóbb, rengetegen járnak.
2: Erről érdekes elméletek vannak, hogy miért jönnek ők ide.
3: Hát olcsóbb. Én ezt hallottam. Tehát én ismerősöm, aki rendszeresen, az is, a ruhák is jó minőségűnek tartják. Tehát, hogy így, ez mindig együtt. Ez szerintem, én akárkit kérdeztem, mert én azért kérdeztem pár embert, aki jár ide Magyarországról vásárolni, és mindenki ezt mondta, hogy jó minőséget adnak kedvező áron.
2: Én hallottam egy logikát ezzel kapcsolatban. Hát, hogy mi kimegyünk, tudod, és nekünk fura az, hogy tudod, alapvetően nem rosszabb időség, de hogy mindig ráírják az ilyen márka neveket. És akkor mi mindig úgy vagyunk, hogy minek?
3: Igen.
2: Például volt olyan...
3: De ráírják, hogy mindig a márka neve? Mindig
2: hát
3: az
2: rá, hát most kimegyek a tesómmal venni mellényt. Aha. És szeretem a mellényeket.
3: Igen.
2: Tesóm is akarja azt, hogy venni mellényt. És volt egy olyan, hogy írja rajta nagyba ezt, hogy Karl Lagerfeld. Drága, mint az. És én mondjuk, hú, de jó néz ki a mellényt. Tudom, most...
3: Nincs felirat nélkül.
2: Mit tudom, én azt mondja, hogy 2500-nál. Mondjuk jó, de kéne egy szám nagyobb. Hát azt mondja, van, de azzal van egy baj. Igaz, hogy az csak 2000, de nincs rajta a Karl Lagerfeld. Ha mondjuk, azzal fizetünk azért hármat, csak ne legyen rajtad a rohadt Karl Lagerfeld logó. Hát ki hiszi el, hogy itt Karl Lagerfeld.
3: Lesz, hogy ti vagytok a kisebbség, mindenki arra
2: hát
3: megy.
2: Hát igen. És arra jutott, neki az olyan kellemetlen volt, hogy állítólag ugye megveszik a magyarországiak, ez a logika, ugye? Nem tudom, az Under Armour, mit tudom, mit
3: igen, vannak. Az Under Armour,
2: ezeket nagyon megveszik, veszik. Elvizik Magyarországra, és akkor tudod így, hogy hívják, és akkor azt senki nem gondolja, hogy az hamis.
3: Hát de, ennyire, de, hát de ott is vannak hogy... egyébként, ott is vannak piacok, ahol árulnak hát ilyen áru.
2: Igen.
3: Hát de most akkor jó, lehet, hogy nem ennyire nyilvánvalóan, de, vagy nem ennyire az emberek arcában. Nem
2: tudom. Írja az egyik haverom, mert itt nálunk olcsóbban Nike, mint Magyarország. Hát igen, különben. Hát igen, ez az igazság, hogy itt beleírják. Bele na jó, igen. Hát egy. De hát meg kéne kérdezni a buszsofőröket, akik hozzák őket. Ja, amúgy mit vesznek?
3: Hát biztos ez. Én már hallottam olyat is egyébként, hogy ott van egy Nike, meg ott van egy Adidas, az Adidas. Tehát, hogy szerintem tudod, vannak emberek, akik így eljönnek ide vásárolni, és meg vannak győződve, hogy ez eredeti. Tehát én még olyan, szerintem még ilyen is van.
2: Nézd, kettő dolgot mondok el ezzel kapcsolatban, nem a piac a témák, de ha már így rá léptünk, akkor miért ne? Az egyik az, hogy ez haláli. Lehet venni Louis Vuitton. Hogy kell ezt mondani?
3: Louis Vuitton.
2: Biztos nem Louis Vuitton, ahogy sokan mondják.
3: Nem Vuitton. Louis Vuitton. Louis
2: Vuitton. Igen, valahogy Vuitton. Seat, amíg a világban az több ezer euró feltételezem.
3: Hát ha nem is, de biztos, hogy 5-600.
2: Vagy legyen 600, de nálunk meg lehet venni 1200 dinárért. Ugyanaz,
3: sőt még jobb.
2: Mint a Louis Vuitton, szóval abszolút jó. Nem ír rajta hülyeséget, ott a logó rajta, de teljesen minőség jó.
3: És egy kicsit ilyen rosszabbul van eldolgozva a logó, de...
2: Elmesélek egy félelmetes dolgot, mert egyszer vettük egy ilyen sportmárkának a felsőjét úgy, hogy a tesómnak volt egy eredeti.
3: Igen.
2: És egymás mellé raktuk, és így, nem tudtam megmondani, hogy melyik az eredeti. Fogtam az anyagot, néztem. Tudod, hogy milyen? Szóval rá lesz szaladni jó cuccra.
3: Persze, hogy rá lesz
2: szaladni. Akkor meg feltevődik a nagy kérdés, és akkor tényleg befejezzük a piacot, hogy amúgy ez egy jó téma, nem is gondoltam a piac, hogy ott az is felvetődik, hogy ott minden gyártott, vagy esetleg ott vannak olyan, hogy elmangeszolt dolgok. Hogy úgy a kamionból hát levesznek tizet. Ezt soha szerintem, nem fogjuk megtudni.
3: Szerintem ezeket ilyen privát varodákban, meg erre-arra gondolod, csinálják mi? Nagyobb mértékben, meg nagyobb mennyiségben, meg mondjuk Törökországban, innen-onnan, és akkor megvan, hogy most akkor jön az az áru, ami nincs ott a logó, meg az, amin ott van a logó. És én egyébként láttam pont egy ilyen összefoglalót erről, hogy valamilyen gyár, itt pont Vajdaságban volt egy ilyen összeállító üzem, meg egy ilyen varoda, na, meg különféle összeállító üzem is van, de varoda a lényeg, és akkor ott látod, hogy a logókat így rakják rá, és igazából ugyanarra a kabátra ráteszi azt is, hogy LSC, meg azt is rárakja, hogy Lotto. Nem tudom, a másikra, és ez ugyanaz a kabát. Tehát, hogy ezeket is simán, én láttam ilyet, tehát, hogy meg aki dolgozott is egy ismerősöm,
2: Ázsiában, hogy ez Ázsiában van valami brutális csavar, nekem egyik ismerősöm volt, tehát jobban, mi nem fogok elmenni, nem tudom, Ázsiában több ezer kilométerre valahol, ilyen gyártóközpontok vannak.
3: De mi azt is, igen, megnézni. Ugye?
2: Azért, mert hogy ott olyan volt, azt, ő úgy vett magának azt, hogy egy ilyen szabadidő komplet ruhát, hogy ott az a helyi gyárt, a nem tudom melyik nagy márkának.
3: Ja, persze, ilyenek
2: is
3: vannak.
2: És akkor amúgy különben igen. Logó nélkül abból az anyagból csinálnak, mit tudom én akkor oda a helyieknek is, amit tudod, így olcsóbb tízszer.
3: Hát ennyit számít a logó.
2: Szóval, hogy így,
3: Na, ennyit mindig számít, látod, és neked is a Karl Lagerfeld helyett van egy no-name mellényed.
1: Hát azért, mert az egy no-name.
3: Az emberek nem tudják, hogy jobb ember vagy náluk, ha felveszed a Karl Lagerfeldet.
1: Igen. Szóval, hogy ugyanígy, én nem értem a... De, na, ezek meg már ízlések és pofonok, de tudod, mikor a... Várjál, mit szokott... Ja, igen, például én sose vennék fel olyat, csak fizetnének, akkor tudatok, mondtam, van az a pénz. De hogy ha már költök pénzt, én nem vennék olyan, amit írja nagyba itt a ruhám, hogy Balenciaga itt elől. Hát
3: ez általában az új gazdagoknak hát a vérjegye egyébként.
1: Hát az nem jó. Az nem jó. Hát picibe esetleg írhatja valahol, vagy a legjobb a nyakán írja hát belőle.
3: De ezt szereted így... egyébként sokan, meg éppen azt mondja, épp a Magyarországon van ez az ilyen nagyon, vagy a Budapesten ez az ilyen új gazdag réteg, azok a egy bizonyos bevétel fölött, de egy bizonyos bevétel alatt, de még mindig nagyon gazdagnak számítanak, és akkor ők szeretik ezeket. Nekik készül, tehát ők a célcsoport, nekik készülnek ezek az ilyen nagy logós,
1: a nagy logós
3: márkák. Te se vennéd Gucci, fel ilyen. Balenciaga, ezek, dehogy vennék fel, nem, csak nem, azt hiányozna, de hogy ezek az ilyen, akik így a külsőségekről, hogy akkor kristálpezsgőt iszunk meg,
1: belug a kaviárt.
3: Igen, és ez a külsőségeket imádó ilyen új gazdag kretén. De hogy ezek az ilyen, akik így a külsőségekről, hogy a

0: Tehát ott ilyen kiszórják, veszik az emberek, meg hol a párja, megtalálod az egyiket, tetszik, fölpróbálod, van-e a számodban.
1: És
0: van
1: elfogy minden gyorsan.
0: Így van. Tehát szétkapkodják, mint a hiénák közé vesznek.
1: Ez néha van hajnalban.
0: Megvan, hogy mikor van. Írjátok meg, hogy mikor van. Hónap végén, vagy a hónap utolsó vasárnapja. Van valami szabályrendszer.
1: Anett is becsatlakozott, hogy Móra Halmi. Hogy a Móra Halmi az brutál.
0: Igen.
1: Most éppen látom, hogy ír valamit. Na hát érdekes világ ez azért.
0: Hát hogyne. Hát persze hogyne. Most, ha valakinek ez érdekes, meg valaki ezt élvezi, nagyon korán kell indulni, ezt tudom, hogy paraszt hajnalban ott kell lenni, és megírja azt, hogy a Rómában van minden vasárnap olyan vár. Hát azt el tudom képzelni, olyan vásár, hogy elájulsz. Hát gondolom, igen. Sok mindent így meg.
1: De haverom mesélő most volt különben szinte Olaszországban, és elkerült egy nagyon hardcore vásárba, vagy a piacra. Igen, ez piac, nem vár, piac volt, ahol ugye a komplet családjával ment, és azt mondja, hogy ilyen az emberek így hangosan énekeltek, miközben így főztek ott, meg tömeg voltak, nem volt neki mindegy.
0: Hát nem.
1: Egy kultúrsok volt, hogy nézte,
0: hogy
1: megvan-e mind a két gyerek, vagy három, vagy nem tudom hány gyerekkel. Az asszony megvan még, vagy már valahova behúzták. Vagy így húzzák be, tudod, az étterembe őket, minden közben az úgy, gyere be, nem tudom, pronto közben, süti a tejét az olajban, nem tudom. Őrület, hogy mik vannak. És azt mondja Anett, hogy és ott márkás cuccokat állónak, bőrkabiból több ezer van, nagyon-nagyon brutál, azt mondja.
0: Na.
1: Zsolt ír nekünk.
0: Zeci Under Armour-t szeret viselni az edzőteremben, mert akkor erősebb mindenkinél.
1: Rohadék!
0: Akkor páncél alatt vagy.
1: Őt ismerem különben természetesen.
0: Hát gondolom.
1: Van egy közös csoport arról szól, hogy egymást szivatjuk egész nap különben, ugye. Úgyhogy Kösz Zsolt, ugye, kihoztad a nagyvilágba is a dolgokat. Különben nincs egy ilyen márkás cuccom sincs.
0: Neked egy sapkám van ilyen.
1: Én annyira ronda ruhá, én annyira a legszakadtabb rossz ruháimba mentem edzeni sokáig, hogy így a...
0: Tínszuláte sapkába meg ilyen.
1: Hogy így a barátom én rászott.
0: Atlanta Hawks kabátban.
1: Aki az edzőterem, hogy... Eci, mondta neked valami? Mondja. Nem jöhetsz ilyen ruhába, ez botrány, ez a legkimosottabb, de nem akarsz egy picit normálisabb.
0: Én nem a Bécsi Opera bálba mész, nem?
1: Hát mondom, mi? Hát mondom, mit? Hát most mondom, itt divatozni jön a fele, mondom azért. És akkor jó, áj, de elmentem, volt akción a Lidibe, ilyen nadrágot, nem tudom, 600 nári. De abból vettem egy párat.
0: Hát nem, miért nem Under Armour-ba kell.
1: De igen, ez nem érdekel. Igen, sok minden érdekel.
0: 300 euróért egy komplettet, meg zoknival, gatyával, és akkor abba mész.
1: Nem, az engem nem érdekel. De Bay Alex most, hogy láttam vele egy beszélgetést, és mondta, kérdezték, hogy Bay Alex, te hogy vagy a ruhákkal? Kézzel, milyen beszélgetések ezek? Bay Alex, hogy állsz a ruhákkal? A ruhát csak azért veszem, hogy kint ért a styling olyan, akik otthon mindig el vagyok egy gatyába, meg egy pólóba. Mondták, jó. Amúgy különben mondták, hogy te is olyan vagy, mert hogy a Justin Bieber az a Calvin Klein katyákban van, és hogy egyszer felhúzza, eldobja, és akkor mondja, hogy ezt el ne higgyétek, ez hülyeség. Amúgy rajtam is pont ez van, de hát ez egy ilyen a Calvin az csóró gatyája.
0: És ez a Bay Alex is honnan indult, és mi lett belőle? Atya úristen, nekem ezt a fejlődést, ezt, vagy visszafejlődést. Ezt
1: azt mondja, Anett, várja, megnyitom, valamit ír. Látom, hogy ír, csak már becsuktam. Hol van? Itt van. Szeci, vegyél futózoknit, csak 10 dinára fémszálas.
0: Mi az fémszálas? Fémszálas, van ilyen? Ez bepittyeksz a
1: repülőtére. Várja, írt valami csomó mindent, Anett, várja, ezt nem láttam. Az az arckrém, amit itt 3000-ért vettem, ott 1 euró volt, és eredeti.
0: Lehet, hogy lopott. Hát lehet, hogy lopott. Hát lehet, hogy a
1: lehet, hogy lopott,
0: Camorra igen. Klán szerezte volna a nápolyi barátoktól.
1: Igen. Zeci, vegyél futózott, és csak 10 dinár a fémszára. Az azt sem, hogy ez mire jó.
0: Hát én nem hoztál neki a római piacról, lehet, hogy ott lett volna.
1: Ha lett volna, egy kis fémszálas. Én nem vágom meg, hát én nem tudok futni, tudjátok. Hát ez mindig elmondom, de hát ez az egész világ fut én nem.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
1: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: hétköznapjait a gond terheli. Erre gyógyír a Pannon reggeli.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Dobd be, Zoli! Zoli közül meghal. Tatikám, itt vagy?
2: Na.
1: Tatikám, mi a következő?
2: Ezért fizetsz többet az önkiszolgáló kasszánál, mint kellene. Ezért többet fizettek? Soha nem fizettem többet. Elolvastam tegnap a cikket, egyébként én is meglepődtem rajta, hogy végigolvastam.
1: Na, és mi a lényeg?
2: És az a lényeg, hogy sokan elvileg abban a hibába esnek, hogy kétszer húzzák le az adott árut.
1: De azért hát nem... hogy lehet, ilyet nem lesz hülyeség.
2: De miután kétszer is én használom, kézzel én rászoktam egyébként.
1: Hát ezt az ön kiszolgálós részt?
2: Igen, én külön szeretem.
1: Én is
2: nagyon
1: szoktam.
2: Érdekes, mert a fiam vezetett rá erre.
1: Na.
2: Hogy mesélj. Amikor így mentünk így együtt a mondjuk a Lidiékhez, akkor mindig oda akar menni. Hát mondom, de nem nagyon tudom kezdeni. Ő már ezt tudja. Már így látta, tudja, és
1: olyan, azért vannak kérdések.
2: Olyan tempóval kezeli, és így néz, én csak így próbáltam lekövetni, hogy mit csinál, de mindent pontosan csinált. Kérte tőlem a kártyát, ő fizet, elveszi a számlát, kinyitja kaput.
1: Mi tudja?
2: Megtanította, megtanulta.
1: És, wow.
2: És aztán elkezdtem úgy figyelni, hogy mit hogy csinál, és igazából amúgy végtelenül egyszerű a használata.
1: De azért van egy pár kérdés, hogy Zoli, ha te ennek az expertje vagy. Szóval, hogy bal oldalra muszáj felpakolni
2: az összes? Nem. Ez a lényeg, hogy nem.
1: De akkor meg hogy?
2: Maradhat a kosárba. Ez bennem is dilemmát ébresztett egyébként, mert ugye sokszor van az egy nagy bevásárlás alkalmával, hogy azért nem fér föl minden. Főleg, hogyha te ilyen nagyobb tárgyakat veszel, tudod, és ugye elfogy a hely, bent tartod a kosárba. Egy érzékeny pontja van egyébként, az már kitolt velem is. A jobb oldalra, ahova pakolod az árut, az folyamatosan méri, de az ilyen elképesztően ultraérzékeny mérlegként is működik. És egyszerűen kicsit így neki támaszkodtam, de nem ültem rá, vagy valami, hanem hozzáértem a lábam, és az már eltorzította a súlyt nála, képzeld el, a széli, az, ahogy hozzáértél, és onnantól kezdve hibákat jelzett, és nem engedte át az árut, és nem is akkor szólni kellett ott valami ott dolgozónak, akkor így mondta, hogy hát igen, vigyázzunk, ne érjünk, ne nagyon érjünk hozzá, mert tényleg ilyen érzékeny az a mérleg. Tehát az pontosan nézi, hogy nem tudom, mennyit írtál be, és akkor az megadja, hogy egy ilyen kis kiflit teszel be, akkor annak is érzékeli pontosan a súlyát, tudod, és ha valami nem stimmel, akkor nem enged át. Tehát azt kell szabadon hagyni.
1: Érdekes, mert múltkor pedig mondom, hogy ugye ott az érdekes a Lidinél, hogy ott nagyon sok olyan normál termék nincs, hanem ilyen spéci termék. És én meg mentem este ilyen összejövetelre, tesóm is itthon volt, az utolsó pillanatban beszállt valami munka, elcsúsztam, 9-kor tudtunk megindulni. Rámondom, most 9-kor hol fog vásárolni az egy kis standard dolgaimat, én mindig úgy megyek ezekre az összejövetelekre, elmondom neked, egy Zero Coxi, a nagy, meg a Pax Moki, meg mit tudom, egy 6-os sör, ennyi. Vagy 4-es. Elég nekem az. És akkor mondom, hát most, hát jó, de nincs semmi, itt van, bemegyünk oda. Hát szerencsére van olyan napok voltak, hogy ez mind volt. Na mondom, ilyet rég láttam már. Oké, és akkor mondom, hogy gyerünk ehhez az önkiszolgáló részhez, mondom a tesómnak is, titit nyomkodom, és így mondom, mi a franc?
2: A sörbi a biztos, ugye?
1: Igen, hogy jönnek ellenőrizni, hogy én 18 plusz vagyok.
2: Igen,
1: és akkor
2: igen.
1: Először mondtam, hogy milyen hülyeséget, aztán rájöttem, hogy ja, hát igen, mert önkiszolgáló, és akkor gyerekek ezt úgy bírnák venni, mint az állat.
2: Így van, tehát ott akadhatsz fel, ott kell segítséget akkor... kérni, de minden egyéb, ami nem alkoholos, az át tud venni egyébként ezen az ellenőrző felületen.
1: Meglátott a nő, akkor nem volt sok kérdése, mondta, jó van, ez már biztos, hogy 40 éve iszik.
2: Főleg a Lidiéknél egyébként ott ilyen nagyon érzékeny, rögtön érzékeli, még akkor is, hogyha el van csúszva ez a kis bárkódrész, vonalkódrész, és igazából egyéb. Tehát, hogy lecsekkoltatod, most nem tudom, néha így kérdezi, ott féltem mindig az ilyeneknél, mindenkinek van valami félelme. Az enyém az volt,
1: micsoda?
2: Hogy ha te ilyen zöldséget, gyümölcsöt, vagy valamit itt, ilyen rimfuxba veszel, igen. Hogy akkor az hogy írom be, hogy találom azt meg, és itt nincsenek kódok, semmi, végtelenül egyszerű a menü, nem tudom, betét, száraz, péksüteményt, akkor ott ki tud válaszolni azt a nagy kategóriát, és nagyon szép kép, ábrák vannak, felismered azonnal, beírod, néha kérdezi, hogy nem tudom, hány darabot vettél, akkor azt bepötyögöd, oda teszed, és így minden tökéletesen működik.
1: Jó, de azért fel kell fogni, mert nekem kellett szerintem egy 18-20 vásárlás, mire kezdtem igazán rájönni. Addig mindig errorozott.
2: Igen, de én mondjuk amúgy nem szoktam úgy kapkodni, meg szerintem én nem vagyok még ott sem túl gyors, de még így is nagyon sokszor gyorsabban átérsz, mint ha beállnál mondjuk a sorba, tudod. Pedig ott alapvetően gyorsan dolgozol, elképesztően gyorsan dolgoznak a pénztárosok, ugye erről mi megszülettek, hogy nem tudom, repülnek az arcodba a tárgyak, tehát nem bírod elpakolni, se nincs időd.
1: Nagyon durva. Közben különben Szatyi írja, hogy a Shopitor radar a központ felé.
2: Hoppá.
1: Köszi az infót. De hogy lehet, de nem lehet duplán lehúzni, basszus. Hát tudja a mérleg, hogy valami el lett rontva.
2: Így van, ezért hogy is sántít ez a sztori.
1: Ugyan már.
2: Meg kell teszünk be jut ugye az a megfejtés, amit egyszer mondtunk, az mindig ilyenkor eszembe jut legalábbis az önkiszolgálós kasszák kapcsán, hogy valaki ugye a banánsúlyát, miért? Mi volt, amikor PlayStation-t lopott? És megnézte, hogy mekkora súlya van, és akkor banánt csekkoltatott le vele.
1: De nem, hát az tudod, hogy...
2: a PlayStation-t, és egyforma volt a súly, csak azért nem tudom, mert szerintem tényleg annyira a sebészi pontosággal méri, hogyha pici, minimális, nem tudom, ilyen grammos eltérés van, akkor már nem megy át.
1: Hát nem tudom, a fickó lemérte, és megnézte, hogy mennyi, hány kiló egy becsomagolt PS5, és ugye még a bolton belül fogott annyi kiló banánt, és azt így lemérette, és kapott egy bárkolót. De bárkolót nem az acsira rakta rá, hanem a PlayStation-re.
2: Igen.
1: És akkor így vitte ki az automata rendszerbe. Igen. Ez egyszer ment át, visszament pár napon, hogy vegyen még egy PlayStation-t.
2: Sokat kellett.
1: Elkapták.
2: Szereznie, igen.
1: Úgy érezte, hogy most egy új világ nyílt meg. Gondolom tervezte, hogy már nem tudom, így fog menni tévét is, meg stb. De
2: fura is ez egyébként, ami nem is nagyon gyakori, főleg nálunk szerintem, hogyha mondjuk ilyen elektronikai kutyüket szeretnél venni, azok általában el vannak zárva. Tehát ez egy kicsit ilyen más úton szokott eljutni a pénztárokhoz.
1: Tisztában vannak vele.
2: Szólni kell, kizáratni, kivenni, ő hozza oda, nem tudom, azt máshol fizetett. Tehát nem nagyon tudod így kijátszani a rendszert, vagy legalábbis mindenképpen nehezebb. Úgyhogy, de nem tudom, én mondjuk tök jó el vagyok ezzel az önkiszolgálása, és nekem az a pozitív csalódás még, vagy a tapasztalat, hogy nagyon kevesen használják, és tényleg amikor a legnagyobb őskáosz uralkodik mondjuk a Lidiéknél is, mert akciós nap van,
1: igen.
2: Olyan, tehát ilyen kilométeres sorok, és a pénztárok, tehát az önkiszolgálós pénztároknál meg így tudod, ilyen 2-3 foglalt legfeljebb, és az összes többi így szabad, tehát így bemehetsz oda bármikor, tehát baromi gyorsan meg vagy igazából. Érdekes, és addig is lefoglalod magad, hogyha belegondolsz. Hát nem az, hogy állsz igen. És unod magad, hanem ezért dolgozol, megcsinálod magad.
1: De múltkor milyen cuki volt egy idősebb pár, állnak, úgy, valaképpen valami nagyon sokat vásárolt, én meg beugrottam valami két pici dolog, én már meg nem mondom, hogy miért, és tudom, hogy áll ez a valaki, akinek nagyon sok cucca van, meg áll egy pár, de látom, hogy külön vásárolnak. És fölrakták úgy a cuccokat, és én meg ott állok, és néznek rám, mondják, hogy nekem csak ez van, mondom, aha. Mondtak, hát akkor menjek nyugodtan elébbük. És nézzük, hogy menjek elébbük, mondom, hát nekem ilyen még nem volt semmi.
2: Nekem sokszor van ilyen.
1: Tényleg? Mondom, nekem, na, jó van, nekem biztos ilyen rossz fejem van, rám néznek, azt mondja, na mindegy, ez mindjárt megöl, vagy nem tudom, na mindegy. És akkor gyorsan vettem még egy-egy kis csokit, és akkor azt adtam neki, mondom, kösz szépen. Tehát, hogy ne, ugyan már nem mondom, önök az első, akik valaha előre engedtek, úgyhogy mondom, ez a minimum, mondom, hogy tényleg egyet csokit kapjanak.
2: Adsz pénzt. Nekem hát gyakran szoktak egyébként, amikor tényleg nagyon kevés cucca
1: nálsz. Neked ilyen szimpatikus városi srác fejed van.
2: Előre engednek.
1: Nekem sajnos nem.
2: Aranyosak. Igen. Az emberek.
1: Meg azt tudja, hogy te miket szoktál vásárolni, lehet, hogy te ilyen cuki dolgokat is vásárolsz, és akkor
2: megedik. Igen.
1: Ilyen
2: habcukorkákat szoktam.
1: De múltkor anyám elküldött uborkája, akkor nagyon hülyén éreztem magam. Azt mondta, hogy jössz haza felé, kérlek, mentem az ő kevédre, kérlek hozzá egy uborkát. Most mondom, májként én mondom, most megyek egy uborkáé. És tudod, hogy álltam, és gyerekek, én nem azért, de tényleg álltam sorba, és fogok a kezembe egy rohadt uborkát, és azon gondolkoztam, hogy mit gondolnak mindenki, nem az, hogy nem mint a számít, de hogy így, mit gondolok, hogy miért veszek én egy nagy uborkát?
2: Csak ez kellett.
1: Hogy igen, jó, hogy nem mondta apám, hogy nekem meg óvszert hozzá. Hát nem most komolyan. Hát de hogy. Nagyon kellemetlen volt. Szerintem legközelebb azt mondom, hogy akkor mondjatok még valamit.
2: Valószínűleg egy nedves kéztörlőt még.
1: Én még egyszer soha, nem akarok beugrani csak egy uborkáit többet. Abba a módba.
2: Igen, ez kellemetlen
1: volt. Hát
2: mi ne vett ilyen zacsival, vagy nem tudom, aki egy kettőt legalább.
1: Vagy valami.
2: Legyen a társadnak, hogy ezt gondolják. Tudod,
1: kettőt.
2: Hogy megosztod az vagy örömöt.
1: De nem, lehet, hogy ez legalább hármat kellett volna. Igen, kettő, ilyen
2: igen, és itt a Lidiéknél
1: nagyon kellemetlen.
2: Ott még olyan is egyébként, ott van olyan uborka, amúgy az nagyon finom, amit úgy is árulok, hogy le van egy fólia.
1: Hát olyat kellett venni, persze, azt a fényes uborka.
2: Nagyon nagy.
1: Az a kígyó uborka. Katasztrófa. Na mindegy.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
5: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
6: 8 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
8: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
9: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
10: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
11: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
12: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.rs 069 123 35 15.
13: Hallgass napjaink slágereit
14: és légy tájékozott.
13: Ez a Pannon Rádió.

0: Espresso. A Panorádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: 8 óra 15 perc van, és augusztus 25-e. Szép jó reggelt mindenkinek, aki a Panorádiót hallgatja. A mai napon a Lajosok és a Patriciák ünneplik nevük napját, úgyhogy Isten éltesse őket. Aki pedig itt lesz a Presszóban, az ma is az adásvezető technikus, aki Nagyhegyesi Dávid, a műsorvezető pedig jó magam, Rúzsa Edina leszek. 22 fokot mutat már is a hőmérőhiganyszála Szabadkán és környékén, de Vajdaság szerte 20 fok körül alakul per pillanat a csúcsérték, és a nap folyamán úgy lehet készülni, hogy 33, akár 34 fok körül alakulhatnak a maximumok. Viszont, ha jól látom, akkor a délután folyamán több felé be fog borulni, és még csapadékra is lehet majd számítani. És ez egy picit le is hűti majd a levegőt, mert hogy holnap 30-31 fok körül alakulnak az értékek. És ha jól látom, akkor szombatra mutat még nekem esőt és zivatart is. Úgyhogy így lehet majd készülni, főleg aki arra érzékeny. Pénteken lesz egyébként egy picit magasabb érték, 36-37 fok, de addig ilyen 32-33-31 körüli maximumokra kell majd számítani, úgyhogy várjuk a délutáni kis frissítő esőt. Amit még várunk, az a mai Panorpresso műsora és tartalma, és hogy mivel is készültem ma nektek. Eseményekről fogunk szólni főként, mert hogy van, bőven van, és nem csak felnőtteknek, családoknak, hanem gyerekeknek is szóló esemény lesz, egy picit sport. Hamarosan a szamárversenyről fogunk megtudni részleteket, mégpedig Királyhalmon lesz a héten, a hétvégén vasárnap. De szó lesz majd egy eseményről, amit említettem, a gyerekeknek szól, ilyen akadálypálya, futás. Ha néztétek az Exatlont a televízióban, akkor elméletileg hasonlóan kell majd elképzelni. Persze nem olyan nagyon nagy erőnléttel, de azért lesz miért küzdeni. Úgyhogy majd a szervezőt várom ide, aki elmondja pontosan a részleteket, és ez is egyébként egy hétvégi esemény, erről is majd megtudjuk a fontosabb tudnivalókat, mert hogy, ha jól tudom, hamarosan lejár a jelentkezés, mert fontos, hogy tudják, hogy hányan fognak érkezni gyerkőcök tekintetében. Illetve még lesz egy esemény, beharangozónk, ami Magyar Kanizsa vonatkozásában lesz, mégpedig vadásznap, ez egy szombati esemény. Egyébként az előző, a gyerekeknek szóló esemény, ez Palicson lesz, úgyhogy igazából ilyen több települést érintő esemény beharangozó lesz, úgyhogy ha valaki teszem azt nem Palics környékén él, de természetesen eljöhet, akkor az el tud menni akár Királyhalomra, vagy Magyar Kanizsára is a vadásznapra, mert hogy lesz. És meg fogunk ismerni egy olyan grafikust, aki szörnyeket rajzol. Szörny grafikusnak hívja magát, és többen is így ismerik, és tényleg nagyon gyönyörű szörnyeket tud a papírra lerajzolni. Meg fogjuk ismerni tehát őt, és az ő kis életét, hogy hogyan is kezdte ezt, és pontosan akkor hogyan is tevékenykedik. Vele is készült egy beszélgetés. Ezekkel egészen biztosan, hogy foglalkozni fogunk a mai műsorban, de természetesen készültem egyéb érdekességekkel is, illetve hamarosan érkezem is a közérdekű és közlekedési információkkal.

0: A Pannon Press Suite támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor?
8: Ma hozzák a 7 napot.
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
10: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka. 024 555 001.

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

8 óra 31 perc van, és ahogy említettem, meg is érkeztem a közlekedési és közérdekű információkkal. Lássuk először a közérdekű infót. Ma Magyar-Kanizsán lesz véradási akció, pontosabban már van is, mert hogy 8 órakor megnyitotta az ajtaját a Művészetek Háza, úgyhogy lehet menni vért adni egészen 10 óráig. Tehát ez Magyar-Kanizsára vonatkozó info. Minden egészséges nagykorú lakost arra biztatnak és nagy szeretettel várnak, hogy lehetőségeikhez mérten csatlakozzanak az akcióhoz, és hát mindössze néhány percet vesz igénybe a véradás, ugyanakkor akár több ember életét is megmentheti. Úgyhogy 8 és 10 óra között, tehát Magyar-Kanizsa véradás a Művészetek Házában a főtér 9-es szám alatt. Áramszolgáltató infójával is megérkeztem, amint a technika engedi. Szabadkán nem lesz ma áram Horgoson, Magyar-Kanizsán, nem az egész településen, bizonyos részeken, illetve utcákban, és természetesen nem 0-24-ben, úgyhogy menjetek fel a honlapunkra, panonrtv.com, és ott megtaláljátok a részleteket. Nehogy véletlen elkészítsétek, vagy próbáljátok elkészíteni az ebédet, de nem sikerül, mert nincs áram. Érdemes tehát tájékozódni, akár már előre is tájékozódni lehet, ugyanis mindig előző nap már délután este felé felkerül a honlapunkra a következő napra vonatkozó közérdekű információ, úgyhogy jelen pillanatban még a mai van fönt, de hogyha holnap valahol nem lesz áram, akkor érdemes már a kora esti órákban felmenni a honlapunkra, mert hogy fent lesz már a holnapi napra vonatkozó is. És útlezárásokra is térjünk rá, mert hogy van Szabadkán több helyen, ugyebár már korábban lezárták Szabadkán egy bizonyos utcarészt, a Nikolá Demonya utcát, a Zorka utcai kereszteződéstől a Filip Filipovics utcáig. Ugyebár itt zajlik a szennyvízhálózat építése a Tiszta Szerbia projekt keretében, és egy ideiglenes útlezárás van most jelen pillanatban. A Filip Filipovics utca a Proletár Brigádok utcától kezdődően Zsák utcává vált. Egyébként a munkálatok szeptember 28-áig tartanak vélhetően. És ami egy nagyon-nagyon fontos, mondhatnám azt, hogy csomópont, a Majsai híd, mert hogy tegnap ugyebár lezárták már a reggeli órákban a teljes Majsai hidat, úgyhogy nem lehet közlekedni rajta, illetve már több környező utca is Zsák utcává vált, és 2,5 hónapig zajlanak a munkálatok. Úgyhogy eddig sem volt könnyű megközelíteni a központot, ezután is készülni kell arra, hogy többfelé torlódások alakulhatnak ki, úgyhogy érdemes időben elindulni, tájékozódni mindig, hogy merre kell kerülni. Nyilván a rutinos emberek már tudják a kis utcákat, de esetleg valaki úgy érkezik Szabadkára, hogy nincs tisztában pontosan, hogy merre lehet haladni, akkor érdemes a térképet használni. Augusztus 24-én érkezett ugyebár tegnap a második fázisban a híd lábánál található körforgalom építése. Ez ugye azt jelenti a maghetesieknek és a vasutas teleplésen élőknek, hogy csak kerülő úton tudnak bejutni a városba. És akkor most igyekszem egy picit azoknak is tájékoztató információval szolgálni, hogy említettem, akik esetleg nem Szabadkán élnek, és nincsenek mindennel tisztában. A Maghetesről érkezők az 51. hadosztály utcánál, a körforgalomnál dönthetnek, hogy balra fordulnak a Partizán bázisok utca felé, vagy jobbra mennek a Koszovó utcai aluljáró irányába. Amennyiben a Kertváros felé kerülnek, vissza tudnak kanyarodni a Jován Mikity utcára, a Kőrösi utcán. Itt ajánlott azért az óvatosság, mivel a közelmúltban végzett földmunkák miatt az utca egy részén sérült a burkolat. Ezen az útvonalon a kivitelező ki is táblázta, sárga alapon fekete cirill betűkkel tüntetve fel, hogy obilazák, azaz kerülő. A legjobb választás a Partizán bázisok utca lehet, amely kivezet a Szegedi útra. Ez a hosszabb kerülő, és időnként sűrű lehet a forgalom. Ha viszont úgy döntenek, hogy a másik irányból kerülik meg a hidat,
akkor a Milutin Uszkokovics utcán juthatnak el a Koszovó utcai aluljáróhoz a közlekedők, vagy az 51. hadosztály utcán végigmenve, majd visszafordulva a Jován Mikity utca felső, úgynevezett Csordás út szakaszán. Ezeken az útvonalakon is óvatosan kell közlekedni, nem csak a megnövekedett forgalom okozhat bosszúságot. Mindkét utca aszfalt burkolata sérült a korábban végzett szennyvízhálózat bővítése miatt. És aki a vasutas település felől érkezik a hídlábához, az bizony egy lezárt építési területre, vagy területhez érkezik pontosabban. A Bér Imre utca felé van lehetőség kerülni, a Timoki és a már említett Milutin Uszkokovics utcán keresztül. A Jován Mikity utca hídig tartó szakasza az építkezés miatt gyakorlatilag fog kerülni, a Timoki és a már említett Milutin Uszkokovics utcán keresztül. A Jován Mikity utca hídig tartó szakasza az építkezés miatt gyakorlatilag szintén zsákutcává vált. Az utat a gázművek magasságára

A belgrádi úton a Matijevicnél vannak ott, és radaroznak, mérnek, úgyhogy érdemes betartani a sebességhatár, de természetesen nem csak azért, mert kint vannak a rendőrök, hanem amúgy is fontos a szabályok betartása, mert utána bizony lehet bosszankodni, ha megkapjuk a levelet a fizetés összegével, hogy mennyit kell befizetni, mert nem tartottuk be a szabályokat. Ennyit látok rendőrök tekintetében, hogy egyedül itt lennének jelen. Ami a határhelyzetet illeti, a Border Watcher applikáció szerint van várakozás, sőt, szinte majdnem, hogy azokon a határokon, ahol tegnap is volt ugyanebben az időben. A két horgosi határon van várakozás, a horgosi autópályán 20 percet meghaladó, míg a horgosi közúti átkelőn 35 perc a várakozás, és a Királyhalom Ásotthalom átkelőn is van 20 percet meghaladó várakozás, aki ugyebár Magyarországra utazik. Aki pedig visszafelé, tehát Szerbiába szeretne belépni, annak nem kell várnia vélhetően, legalábbis az applikáción nem látok időt, ami nagyon-nagyon számottevő lenne, vagy magas, pár perc alatt be lehet lépni vélhetően Szerbiába, úgyhogy ezek voltak tehát a legfrissebb közlekedési, illetve közérdekű információk. Ha számotokra is lenne esetleg valami, amit szeretnétek megosztani velünk, akár közlekedés, akár más szempontjából, ha a műsorhoz szeretnétek hozzászólni egy adott témához, vagy egy kérdést szeretnétek feltenni, akkor meg tudjátok tenni természetesen. 063 621 605 az SMS számunk, Viberen is tudtok nekünk írni, illetve a Presszó Facebook oldalán is szintén üzenetben fel tudjátok venni velünk a kapcsolatot.

0: programajánló.
1: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falugazdász irodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a Szent Tamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat, és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ a 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
2: Média támogató a Pannon RTV.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyáscsárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordent. Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
5: Álláshirdetés.
6: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
7: Kilenc óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
11: Média támogató a Pannon RTV.
12: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
13: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
14: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
15: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
14: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
15: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
14: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
16: Pannon Rádió, Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

9 óra 17 perc van, és érkeztem azokkal az infokkal, hogy mi történt több évvel ezelőtt a mai napon. A legközelebbi, csak párat kiragadva, 14 éve, augusztus 25-én halt meg Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember, aki a Holdra lépett. 81 éve ünnepélyes keretek között megnyitották az újjáépített Margit-szigeti nemzeti sportuszodát, és 575 évvel ezelőtt született Columbus Kristóf, itáliai származású utazó tengerésztiszt, az amerikai kontinens 1492-es felfedezője. Ami még fontos info lehet a számotokra, ugye bár, hogy itt a parlagfű szezon, és itt az allergia szezon is. Aki ugye allergiás, azok számára már most sem könnyűek a nyári napok, a parlagfű erős virágzásával pedig tovább fokozódhatnak a kellemetlen panaszok. A következő időszakban sokaknak okozhat gondot a szabadban tartózkodás, a parlagfű pollen szórása ugyanis egyre-egyre intenzívebb. Érdemes azoknak is odafigyelniük a tünetekre, akik eddig kevésbé voltak érzékenyek, hiszen az allergia akár felnőtt korban is kialakulhat. És egy közlekedésre vonatkozó info. Szlovéniában mától drágul az üzemanyag. A 95-ös oktánszámú benzin literenkénti szabályozott ára 2,6 centtel 1,60 euróra drágul, a dízelé pedig 1,90 euróra emelkedik. A fűtőolaj literje 1,51 euróba fog kerülni. Egyébként a dízelára első alkalommal éri el az 1,90 eurót Szlovéniában. Az eddigi csúcsot április 8 és 13 között jegyezték. A fűtőolaj korábbi rekordja ugyanebben az időszakban volt, 1,48 euró, és az ottani minisztérium közlése szerint ezek egy hétig lesznek érvényben. Úgyhogy hát ezekkel az információkkal tudtam még így pluszban szolgálni. Ami pedig a műsor folytatását illeti, hamarosan kapcsolunk Királyhalomra, és megtudjuk a részleteket a hétvégén 43. ez lesz a soron, sorra kerülő szamárverseny részleteiről.

0: Rita a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
1: Műsorajánló.
6: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
7: Editor's Choice.
6: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panorádióban.

0: No, I've still got a lot of fire left in me. 9 óra 32 perc van, és ahogy említettem, több eseményről fogunk szólni itt a Pannonpresszóban. Meg is érkeztünk az első eseményről, Királyhalomra utazunk, és lehet is utazni a hétvégén, mégpedig vasárnap, ugyanis ismét megrendezik a Szamár versenyt, immár 43. alkalommal. Megtudunk minden egyes részletet a vasárnapi eseménnyel kapcsolatban, ugyanis a vonal túlsó végén köszöntöm Katona Róbertet, aki a Királyhalmi Helyi Közösség tanácselnöke. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Hát ahogy ugye már elmondtam, nem az első, nem is a második, hanem a nagyon sokadik, a 43. eseményre készülnek. Vannak már jól megszokott versenyszámok, kirakodók, akiket várnak, akik érkeznek, de azért gondolom mindig igyekeznek valami kis aprósággal kedveskedni, újítani így évről évre. Mi fogja várni az érdeklődőket vasárnap Királyhalmon?
1: Természetesen, ugye már 43. alkalommal szervezzük meg itt Királyhalmon a Szamár versenyt. Vannak olyan műsorszámaink, amelyek ugye tényleg megszokottak, de tényleg minden évben valami pici újítást is behozunk. Ha más nem, ugye tavaly például áthelyeztük teljesen a színpadot, illetve hát tavaly is új versenyszámok lettek bevezetve, illetve hát az idén is készülünk olyan versenyszámokkal, amiket nem szeretnék itt elárulni a meglepetés versenyszámokat, de ugye a hagyományos dolgokat azért persze természetesen. Ugye 13 órakor kezdenénk a megnyitóval, itt egy rövid Szamár versenytörténelmet fogunk előadni, illetve a Helyi Művelődés Egyesületnek a szakcsoportjai fognak fellépni, kicsit dicsekedjünk a helyi fiatalokkal, ugye nagyon ügyesek, nagyon szépek, és akarják is csinálni, amit, tehát egy nagyon, nagyon erős összeszokott közösség vagyunk Királyhalmon, és hát 13 óra 30 perckor, tehát 13:30-kor már az első szamarak a startvonalhoz gördülnek, és hát megpróbálkoznak a két kör megtételével. Ebben én biztos vagyok, hogy nem fog sikerülni mindenkinek, de nem is a győzelem a fontos, hanem a jó szándék is, hogy megpróbálják a szamarak teljesíteni ezt a két kört, de hát ezt tudjuk már, hogy inkább itt nem is a versenyen van a hangsúly, hanem talán mondjuk azt, hogy a szórakozáson, hiszen a szamarak azért elég csökönyösek. 14 óra 30 perckor kerékpárverseny gyermekek részére, ez egy, én kisgyerek voltam, én mindig indultam, tehát szerintem ez mindig is volt ez a kerékpárverseny. Nagyon élvezik a gyerekek, és nagyon készülnek rá. Tényleg itt főleg az általános iskolás gyerekekre gondolunk természetesen. És itt is szét szoktuk szedni két csoportra, igazából a kisebbeket, illetve a nagyobbakat, vagyis hát a kisebbek azok egy jó nagy előnyt kapnak ezen a versenyen, és hogy egyenlő esélyekkel tudjanak indulni. 15 órakor már a fogadhajtás, ugye itt ez azt jelenti, hogy a szamarak után egy picike kis kocsikat húznak a szamarak, és ezen ülve próbálják a hajtók szintén teljesíteni a két kört. 16 órakor, ez is egy hát nem olyan régóta van, különféle versenyszámok gyermekek részére, itt a helyi tanítónénik készülnek nagyon lelkesen, mondhatni, és hát itt a gyerekek részt szoktak venni, főleg itt óvodás, alsós gyerekekről van szó, pici ügyességi versenyek, és hát az a lényeg, hogy mindenki első fog lenni ezeken a versenyeken. 16:30 eredményhirdetés, 17 óra vetélkedő felnőttek részére. Itt jönnek új dolgok, ugye tudjuk már a megszokott dolgokat, a kötélhúzás, illetve a gumicsizmadobálás, de lesznek itt még nagyon érdekes versenyszámok. 18 óra tombolahúzás, értékes nyeremények, helyi termelők, helyi vállalkozóknak az ajándékai lesznek kisorsolva. 19 órakor szórakoztató zenés műsor, tehát itt főleg a mulatós zenét kedvelők részére készültünk olyan zenékkel, ugye Mák Attila fog muzsikálni, úgy gondolom, nagyon sokan ismerik, és nagyon jó hangulatot fogok csinálni, és 21 órakor pedig stílust váltunk, egy szabadtéri retro partira fogunk átváltani, és hát úgy terveztük, hogy éjfélig fogunk még bulizgatni itt a Királyhalmi Szamár versenytéren. A műsorból látszik, tehát tényleg a legfiatalabbaktól a legidősebbekig mindenki fog találni magának szórakozási lehetőségeket, természetesen kirakodóvásár, ugrálóvár, körhinta, minden, mi szemszájnak ingere. Itt lesz a Szamár versenytér mellett, jelentkeznek sorban a Szamár tulajdonosok is, illetve az árusok is. Ki szeretném emelni, hogy a Szamár tulajdonosokat még várjuk. Nem muszáj előre bejelentkezni, az a lényeg, hogy a verseny kezdetéig megérkezzenek itt a Királyhalmi Szamár versenytérre, fotballpályára, és természetesen ilyenkor szoktunk segíteni egy kis üzemanyagpénzt is, tehát a benevezett szamarak után tudunk ugye ebédet, illetve üzemanyagpénzt is adni a szamár tulajdonosoknak. Egyébként, tömören röviden ennyi. Igen.
0: Egyébként, hogyha már így a szamarak és tulajdonosaik, akkor...
1: illetve üzemanyagpénzt is adni a szamár tulajdonosoknak. Egyébként, tömören röviden ennyi. Igen.
0: Egyébként, hogyha már így a szamarak és tulajdonosaik, akkor ha visszatekintünk akár tavalyra, vagy már eddig a jelentkezőket, hogyha

0: magatartással. Egy nagyon kedves állat, igaz, hogy nagyon csökönyös, de egy tényleg egy nagyon szeretnivaló állat, úgyhogy most már több helyen van ilyen, hogy több mint 10 szamarat tartanak, és ez teljesen most már csak mint házi kedvencként mondhatni.
1: És hát ugye nem csak a szamárverseny van Királyhalmon, hanem ott a Burgonya Fesztivál is, meg nyilván még számos más esemény, ami igazából már annyira beivódott így, és annyira hagyományá nőtte ki magát, hogy gondolom mindenki készül rá. Ha tudják, hogy augusztus, akkor biztos, hogy lesz, és legalábbis számítanak rá, hogy majd megszervezik a szamárversenyt, és gondolom ez igazából az egész falut így teljesen átmozgatja, megmozgatja, és kimennek, és nézik, és ott vannak, és szurkolnak, vagy részt vesznek a versenyeken.
0: Így van, tehát itt ugye azért vannak közöttünk olyanok, akik már több mint 40 alkalommal láttak a szamárversenyt, de ezt nem lehet megunni. Én azt hiszem, hogy egy olyan közösség megtart, egy közösségépítő ereje van az ilyen rendezvényeknek, hiszen ilyenkor tényleg összefognak az emberek, és nehéz a 30 fokba sátrat állítani, nehéz. Toljuk, húzzuk az asztalokat, padokat, állítsuk a színpadot, állítsuk a starthelyeket. Nyomjuk, és aztán természetesen vasárnap után még ott van a hétfő, amikor minden visszakerül a helyére, mindent vissza kell szállítani, de valahogy mindenki úgy van vele, hogy nyomjuk, csináljuk, nehéz, nagyon nehéz, de ez a kötelességünk egyszerűen.
1: Így igaz. És akkor arra ösztönözzük a hallgatókat, mindketten szerintem, hogy látogassanak el vasárnap Királyhalomra a szamárversenyre, és még lehet akkor benevezni a szamaraknak és a gazdiknak, a tartóknak egyaránt. Köszönöm szépen, Robert, hogy itt volt velünk, és hogy ismertettük a vasárnapi szamárverseny részleteit a hallgatókkal.
0: Én köszönöm a lehetőséget, és találkozunk vasárnap.
1: Így igaz. Szép napot, viszont hallásra.
0: Minden jót.
2: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió, a te hangod.

0: Műsorajánló. Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.
3: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Lobod Árpád. Kigyulladt egy raktár az újvidéki ipari zónában ma reggel 6 után. Egy 23 éves férfi és egy 32 éves nő sérült meg a tűzben, erősítette meg a szerbiai RTV-nek a sürgősségi intézet szóvivője. Zorán Krúj elmondta, a robbanással járó tűzben a férfi és a nő könnyebb égési sérüléseket szenvedett. Mindkettőjüket stabil állapotban szállították a Vajdasági Egyetemre. Klinikai központba. Nem hivatalos információk szerint a tűz egy kézbesítéssel foglalkozó vállalat raktárában ütött ki. Javult a helyzet a deliblati homokpusztán, de az erős kosava miatt továbbra is nagy a tűzveszély. A területen már nincs nyílt láng, ugyanakkor a talaj mélyén és a felszín alatt továbbra is vannak gócpontok, amelyek újra fellángolhatnak. A védekezésben több mint 500 ember vesz részt, köztük tűzoltók, erdészek és más szolgálatok munkatársai. A hatóságok szerint az időjárás továbbra sem kedvez, esőre nem lehet számítani. A hétvégére erős, óránként 50 kilométeresnél is nagyobb sebességű szelet jeleznek előre, ami ismét fellobbanthatja a tüzeket. A Stolovi-hegységben a tűzoltóknak sikerült megállítaniuk a lángok terjedését, a tüzet azonban még nem sikerült teljesen lokalizálni. A nehezen megközelíthető terepen helikopterek is részt vesznek az oltásban. Egy hét múlva kezdődik az új tanév Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint idén mintegy 62.500 első osztályos kezdi meg az iskolát. A legtöbb elsős Belgrádban, Újvidéken és Nizsben lesz. A minisztérium azonban azt hangsúlyozza, hogy az oktatásnak az ország minden részén, minden gyermek számára elérhetőnek kell lennie. Az állam több mint 1 milliárd dinárt fordít ingyenes tankönyvekre, amelyekből idén összesen 96.000 diák részesül, mondta Dejan Vukstankovic a szerbiai RTV műsorában. A szerb oktatási miniszter hangsúlyozta, hogy a támogatás elsősorban a három vagy több gyermekes, illetve nehéz anyagi helyzetben lévő családok gyermekeit érinti, de speciális tankönyveket is biztosítanak a sajátos nevelési igényű tanulóknak. Az oktatási miniszter kiemelte, a nemzeti kisebbségek számára is biztosítják az anyanyelvi oktatáshoz szükséges tankönyveket.
0: Sport.
5: A Partizán teljes vezetősége és Sasa Ilić vezetőedző is lemond a Getafe elleni visszavágó után, függetlenül a mérkőzés eredményétől. A klub vezetése ezzel vállalja a felelősséget az elmúlt időszak gyenge eredményeiért. A belgrádi együttes a szerb bajnokságban 3-1-re kikapott a Luchani Mladost otthonában, előtte pedig a Getafe ellen is vereséget szenvedett a Konferencia Liga selejtezőjének rájátszásában. Sasa Ilić már a Luchani mérkőzés után távozni akart, a vezetőség kérésére azonban még vállalta a Getafe elleni sorsdöntő visszavágót. A találkozót augusztus 27-én rendezik Belgrádban, az új klubvezetésről pedig szeptember végén dönthet a Partizán közgyűlése.
0: Időjárás.
5: Yeah. Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van. Folytatódik a meleg nyári időjárás, 32 fokig emelkedik a hőmérséklet. Ugyanakkor az esti órákban helyenként előfordulhat némi eső is.
1: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
1: Bomax.
6: Pannon Rádió.
1: Az interneten

10 óra 19 perc van, és egy érdekességgel érkeztem, idegesítő vásárlói szokásokkal, amikkel akaratlanul is ki tudjuk borítani a pénztárosokat. Nyilván ezeket nem kell megfogadni és megtartani, de lehet, hogy már veletek is előfordult. Egyébként ezeket, amiket itt majd felsorolok, bolti dolgozók mesélték, hogy melyek a vásárlóknak a szokásaik, amelyektől ők falra másznak. Az első, hogy ne a pénztárnál kezd el keresni a bankkártyádat. Sok pénztáros szerint rengeteg idő megy el azzal, hogy fizetésnél kezdődik a pénztárca, vagy a telefon felkutatása a táska legmélyéről, mire előkerül a bankkártya vagy a mobil, mögötted pedig nagyon hosszú sor alakulhat ki. A második, hogy ne várd el, hogy a pénztáros tudja az összes akciót fejből. A pénztárosok szerint gyakori, hogy a vásárlók tőlük kérdezik, melyik termékre milyen kedvezmény vonatkozik, vagy miért nem annyiba kerül valami, mint gondolták. Természetesen, ha csak a pénztárnál derül ki, hogy rossz az árazás, az más tészta, de sok olyan eset van, hogy egyszerűen csak benéztünk valamit, mert siettünk. A harmadik, köszönni még mindig nem ciki. A pénztárosok naponta akár több száz emberrel találkoznak, egy egyszerű jó napot vagy köszönöm apróságnak tűnik, mégis sokan teljesen megfeledkeznek arról, hogy a kassa túloldalán is emberek ülnek, akiknek jól esik, vagy jól esne. Ez az alapvető udvariasság, szóval ne legyetek restek köszönni. Negyedik, ne a pénztárnál akarj mindent mérnöki pontossággal elpakolni a táskádba, ahol vannak a pénztárak után ilyen csomagoló pultok, ott vedd igénybe őket, hogyha nem tudod tartani a tempót a pénztárossal. Tény, hogy mindannyian ismerjük azt a helyzetet, amikor a kasszás fénysebességgel szkenneli be a termékeket, és nem győzzük őket elpakolni. Van ilyenre is példa, én is tudok, és most gondolok is egy ilyenre Szabadkán. Ott bizony nagyon gyors tempóban kell belepakolni a táskába, de tud, hogy sok boltban mérik a dolgozók teljesítményét, pontosabban azt, hogy bizonyos számú terméket mennyi idő alatt szkennelnek be, mennyi idő náluk egy-egy vásárlás. Könnyíts meg a magad és a pénztáros, illetve a mögötted állók helyzetét, és ahol erre van lehetőség, akkor külön érdemes a pultnál szépen, lassan, nyugodtan, komótosan akár bepakolni és elpakolni, vagy kitolni a kocsiba az autóhoz, és ott is könnyebben, szépen csendben el lehet pakolni. A telefon várhat egy percet, ez az ötödik. A pénztárosok szerint az egyik legfrusztrálóbb helyzet, amikor a vásárló végig telefonál, és közben alig figyel arra, ami a kasszánál történik. Ettől a fizetés is lassabb lesz, és könnyebben alakulhatnak ki félreértések. A hatodik, ne a fizetéskor derüljön ki, hogy nincs is nálad elég pénz. Ez ugye egy kicsit kellemetlen szituáció tud lenni. Előfordulhat, hogy valaki túllépi a tervezett összeget természetesen, de a pénztárosok szerint ez gyakran hosszú percekkel lassítja a sort és a haladást. Ha nagyjából figyeled, hogy mennyit vásárolsz, mindenki gyorsabban végez, és a mögötted állók sem fogják forgatni a szemüket. A következő, ha mégsem kell valami, inkább adod a pénztárosnak. Sokan az utolsó pillanatban meggondolják magukat, és egyszerűen leteszik a terméket egy polcra vagy a futószalagra, vagy legalábbis a futószalag közelében. Ez különösen a hűtést igénylő élelmiszereknél okoz gondot, hiszen azok már meg is romolhatnak, hogyha mégsem kéred, egyszerűbb, hogyha a kasszánál jelzed. A következő, hogy ne tedd a pénzt a futószalagra. A pénztárosok szerint ez a szokás gyakori, és nem gyorsítja meg a folyamatot. A mozgó szalagon a pénz könnyen leeshet, vagy elgurulhat, ezért egyszerűbb, ha közvetlenül a pénztárosnak adod át. A sorban van a nagy kiszerelésű termékek, amiket hagyd a bevásárló kocsiban. Gondolok itt a nagy ásványvizekre, amikor ilyen pakkokban, úgynevezett zsugor ásványvizekre, a nagyobb tételben vásárolt konzervekre, vagy más nagy csomagokat sok helyen kéziszkennerrel is be tudják olvasni. Felesleges kiemelni őket a kocsiból, majd ismét visszatenni. Ez neked is és a pénztárosnak is így egyszerűbb. Nézd meg azt is, hogy nyitva van-e a kassa. Hogyha a kassa zárva van, a pénztáros éppen befejezi a műszakját, és ne állj be automatikusan. Egy gyors pillantás a kassa jelzőre, sok félreértést is megelőzhet.
És hát egy kis türelem mindenkinek jól jön. Ha sietünk, akkor talán ez kevésbé jön össze, de senki sem szereti a hosszú sorbanállást nyilván. A pénztárosok szerint nem csak rajtuk múlik az, hogy milyen gyorsan haladnak. Ha éppen nagy a forgalom, vagy kevesebben dolgoznak, egy kis türelem sokkal többet segíthet, mint a morgolódás. Hát igen, ezek talán napi szintű dolgok, amelyeket láthatunk, akár velünk is megtörténhetnek, de fontos talán az, hogy mindenki munkáját tiszteletbe tartsuk. Persze vannak olyanok nyilván, amikor visszafelésül el, vagy vannak egy kicsit kevésbé kedves és goromba emberek, de próbáljunk meg azért nyilván kedvesek lenni, és ezeket, amiket említettem, egy picit betartani, mert azért nyilván kellemetlen, hogyha nincs nálunk elég pénz, vagy bármi más történik. Hát ezzel az érdekességgel most egyelőre elbúcsúzom, de csak egy pár zene erejéig, mert utána stúdió vendéggel folytatjuk.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DOO.RS 069 123 35 15
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Programajánló.
6: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dalla tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
7: Média támogató a Pannon RTV.
8: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Pannon Rádió, a te hangod!

0: 10 óra 36 perc van, és egy stúdió vendéget köszöntök, aki velünk volt az elmúlt percekben vagy órákban. Azt tudja, hogy nagyon sok esemény zajlik a hétvégén, és azt is elmondtam már, hogy milyen eseményekről fogunk szólni, illetve a szemfülesek láthatták a Pannon Presso Facebook oldalán. És egy gyermekeknek szóló sport eseményről szólunk, ami most első ízben kerül megrendezésre Palicson. Az egyik szervezőt, vagy a fő szervezőt tulajdonképpen, Bérics Andrét köszöntöm a stúdióban. Szia!
1: Szia, köszönöm, hogy fogadtál. Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
0: És nagyon jó, hogy ugye van, nem azt mondom, hogy végre, mert nyilván van a gyerkőcöknek is mindig program és sportesemény, de talán a felnőttek azok, akiknek túlnyomó részt akár Szabadkán és környékén, de mondhatom Vajdaságban is, hogy nagyon sok évi esemény van. Vannak nyilván az úszással kapcsolatos gyerekprogramok is, viszont ez egy picit mégis más lesz most Palicson, mert itt ilyen akadálypályára kell gondolni. Mondd el nekünk a részleteket, hogy kik mehetnek el vasárnap, vagy illetve a hétvégén,
1: szombaton.
0: Palicsra, és hogy mire számíthatnak egyáltalán?
1: Tehát aki nézte mondjuk a Zegzatlont, akkor azt tudhasson már, hogy mire számíthasson, hiszen abból inspirálódtam. Ugye voltam a Zegzatlonon, és akkor rengeteg gyerek nézett engem, és akkor mondom, mi lenne...
0: A példakép.
1: A példakép, de tényleg nagyon sok gyerek nézett, főleg ők jönnek oda fotózkodni, és hát hogy adjam ezt vissza nekik, mint hogy megszervezem az én kis mini versenyemet, ami hát a gyerekeknek fog jobban szólni. Persze nem lesznek azok a hú, de nehéz akadálypályák, inkább ilyen gyerekbarát akadálypályákra számíthatnak, és a végén egy ügyességi feladat vár rájuk. És az a különleges ebben a versenyben, hogy jó, szoktak lenni olyan versenyek, amik ugye gyerekeknek vannak akadálypályákkal, de az olyan, hogy időre megy, vagy csak semmiféle. Na, ez egy ilyen elég kompetitív gyerekverseny lesz, hiszen egy az egy ellen mennek, és mindig aki megnyeri, az tovább jut a következő fordulóba. És a következő fordulóba egy az akadálypálya marad, viszont az ügyességi feladat változik, hogy mégis legyen ottan, hát, hogy tovább jut a következő fordulóba. És a következő fordulóba egy az akadálypálya marad, viszont az ügyességi feladat változik, hogy mégis legyen ottan, hát, hogy...
0: Ilyen késztetés, hogy igen, hajtsa őket szépen
1: persze,
0: előre.
1: Persze, persze.

0: 7-től 10 évesek fiúkislányok külön, ugyanígy a 10-től 12 évesek is külön kategóriát kaptak. Ugyanakkor lesz első három helyezett, lesznek érmek az első három helyezettre, illetve az első helyezett külön jutalmat is kap az első helyért.
1: Tulajdonképpen te már nyilván tapasztalt vagy ebben, ahogy te is mondtad, hogy részt vettél már ezen a versenyen, ugye mi is beszámoltunk, mi már beszélgettünk arról a versenyről korábban a Szubjektívben, és itt a rádióhallgatók is abból hallhattak egy részletet. Tehát te már tulajdonképpen ebből a szempontból rutinos vagy, lazán állsz, állnál legalábbis lazábban, hogyha te is részt vehetnél, teszem azt gyerekként. De aki hiába, ha követett téged a tévében, lett, hogy a néző itthonról mindig azt mondja, hogy milyen könnyű, hát ezt én simán megcsináltam volna. De nyilván ez kicsit edzeni, készülni kell rá. Mit javasolsz a gyerkőcöknek, hogy azért hogy készüljenek otthon a hétvégére?
0: Hát, igen, ezt főleg a felnőttek mondják, hogy hú, de könnyű, minden, hogy ez simán át tudok menni. A gyerekek inkább úgy csak nézik és élvezik meg. Meg hát nagyon sokan mondták, hogy otthon csinálják a saját pályájukat ügyességi feladatokkal, azt mondom, csinálok én mindenkinek egyszerre. Hát hogyan készüljenek igazából, nem tudom, nem kell készülni, igazából csak jöjjenek és élvezzék a pályát. Tehát az a lényeg az egésznek, hogy így suli előtt egy... egy utolsó nyári programot beszervezzünk, hogy jó legyen a hangulat, minden stresszmentes. Igazából azt javaslom, hogy nagy örömmel és szeretettel jöjjenek.
1: És ugyebár jelentkezni kell előre, meddig lehet jelentkezni, hol, kinél, és hogy pontosan Palicson belül hol lesz az esemény szombaton?
0: Hát úgy mondom, hogy először Palicson lesz, a Janko Pejanovic focipályán. Az, hogyha kijöttnek, nem tudják eltéveszni, ez a legnagyobb füves focipálya lesz ott rakjuk ki az akadálypályákat. És hát igazából a nevezés az ingyenes, azt nem tudom, hogy említettem-e, tehát teljesen ingyenes, és igazából egy Google Forms dokumentumban csináltam a nevezést. Meg tudják találni az Instagram oldalamon, mindig kint lesz sztoriban, hogyha ott szeretnének megtalálni a linket, illetve a Hero konditerem oldalán is fent van a jelentkezési link, és igazából ki kell tölteni, pár adatot meg kell adni, és igazából ott még bővebb információkat is ír róla. Szóval...
1: Igen. És hányan akkor kezdődik a verseny egyébként, hogy mennyi időt vesz tulajdonképpen igénybe, aki esetleg mondjuk nem esik ki rögtön az elején, hanem azért nyilván tovább halad, hogy a családok hogyan számoljanak például egy ilyen nappal Palicson?
0: Igen, augusztus 26-áig tart a nevezés, azt elfelejtettem mondani, tehát igazából van még olyan nagyjából 24 órájuk benevezni, hogyha szeretnének. Mi is volt a kérdés?
1: Az még különben érdekel, mindjárt mivel felteszem ismételten a kérdést, hogy hogyha teszem azt, egy családban mondjuk vannak testvérek, vannak többen, ők is ugyebár tudnak jelentkezni, akár külön korcsoportban, és említetted azt, hogy vannak ilyen külön díjak azok tekintetében, kik azok, akik hozzájárultak ehhez a támogatottsághoz, tehát gondolok itt a támogatókra.
0: Értem. Tehát a linken lehet egyszerre több gyereket is benevezni, tehát azt úgy oldottam meg, hogy először benevezed az első gyereket, van opció, hogy szeretnél még egy gyereket, benevezed a következő gyereket, és akik hozzájárultak, az igazából a Hero edzőterem, tehát ő nagyon sokat segített ebben az egészben, vele organizálom, illetve a Plivasi Klub, Spartak úszóklub, aki szintén sokat hozzátett, mint nyeremények, érmek, ők azt rendezték.
1: És akkor az időpont.
0: Az időpont.
1: Az, ami az igen, időpont, hogy tervezzenek a családok.
0: 9-kor kezdődik az esemény, viszont hát megvan, hogy ki mikor fut, és ezt nem tudom előre mondani. Tehát úgy tervezzék, hogy 9-től délig tart a verseny, és a gyerekük mondjuk, nem tudom, lehet 10 óra 37-kor fog futni.
1: És hát nyilván azért adott a helyszín Palicson, tehát azért lehet sétálgatni, akár a verseny után, vagy ha valakinek

0: hamarabb befejeződik a verseny, mert nyilván kell, azért valljuk be, kell a legjobb, valakinek elsőnek is kell lenni. Mit tudnál tanácsolni a gyerkőcöknek? Hogyan álljanak egy ilyen versenyhez?
1: Ne stresszeljék túl, bár hát gyerekekről beszélünk, nekik lehet bármit mondani, ők úgy fogják csinálni, hogy nekik kedvező, de hát lesznek ott segítők, persze ott lesz az akadálypályán mellett mindig valaki, aki segít. Tényleg, tehát mosolyal jöjjenek az arcukon, és semmi stressz, élvezzék a játékot, ameddig van. Mindenki kap egy esélyt, valaki többet, ahogy sikerül tovább jutni, de igen, igazából ennyi.
0: És hát igazából ott leszel te is.
1: Ott leszek
0: nyilván,
1: is.
0: Úgyhogy veled is találkozhatnak. Igen. Lehet tehát akkor jelentkezni a szombati eseményre. A link majd megtalálható lesz a Pannon Presso Facebook oldalán is, úgyhogy lehet, hogy a szülők majd hamarabb benevezik a gyerekeket, hogy egy kicsit lazuljanak le, és engedjenek le, mert azért néha tombolni tudnak a gyerekek. És akkor ez majd egy picit lehet, hogy nyilván készteti is őket arra, hogy menjenek és hajtsanak és versenyezzenek, és hogy én legyek a legjobb, de utána lehet, hogy már annyira lefáradnak, hogy jó lesz a szülőknek, és majd egy
1: igen,
0: kicsit.
1: És akkor lesz egy kicsit hosszabb hétvégéjük igen. A szülőknek.
0: Igen,
1: persze,
0: igen.
1: Meg hát első verseny, próbálom a legjobban organizálni, de hogyha lesz lehetőség, akkor jövőre is organizálok, és kijavítom azokat a hibákat, amiket jelenleg nem tudok észrevenni, tehát meg azt kérem, hogy nyugodtan jelezzenek, hogy mibe változtassak majd jövőre. Persze a verseny után, hogyha benevezték a gyereküket, de egyelőre most így lesz megtartva.
0: És akkor lehet készülni szombatra.
1: Igen.
0: Köszönöm szépen, Andrej, hogy itt voltál.
1: Köszönöm én is.
2: Jó helyen jársz. Pannon Rádió 91.5.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv

0: Műsorajánló.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.
0: Légy rádióaktív. Ír nekünk a 063-621-605-re. Pannon Rádió. A te hangod. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
7: 11 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Kigyulladt egy raktár az újvidéki ipari zónában ma reggel 6 óra után. Egy 23 éves férfi és egy 32 éves nő sérült meg a tűzben, erősítette meg a szerbiai RTV-nek a sürgősségi intézet szóvivője. Zorán Krúl elmondta, a robbanással járó tűzben a férfi és a nő könnyebb égési sérüléseket szenvedett el. Mindkettőjüket stabil állapotban szállították a Vajdasági Egyetemi Klinikai Központba. Nem hivatalos információk szerint a tűz egy kézbesítéssel foglalkozó vállalat raktárában ütött ki. Meghalt a krájavói balesetben megsérült kislány. A baleset tegnap este történt, amikor egy személyautó letért az útról Krájavó központjában, és elütött egy a járdán sétáló anyát és két gyermekét. A kislányt ma reggel szállították át Belgrádba, a Tirs utcai egyetemi gyermekklinikára, ahol belehalt sérülésekbe. Másfél éves öccsét szintén átszállították Belgrádba, ugyanis súlyos fej és végtag sérüléseket szenvedett el. Édesanyjuk súlyos sérülésekkel a Krájavói Studenica egészségügyi központban fekszik. Javult a helyzet a delibláti homokpusztán, de az erős kosava miatt továbbra is nagy a tűzveszély. A területen már nincs nyílt láng, ugyanakkor a talaj mélyén és a felszín alatt továbbra is vannak izzó gócpontok, amelyek újra fellángolhatnak. A védekezésben több mint 500 ember vesz részt, köztük tűzoldók, ertészek és más szolgálatok munkatársai. A hatóságok szerint az időjárás továbbra sem kedvez, esőre nem lehet számítani. A hétvégén tér erős, óránként 50 kilométeresnél és nagyobb sebességű szelet jeleznek előre, ami ismét fellobbanthatja a tüzeket. A Stolovi-hegységben a tűzoltóknak sikerült megállítaniuk a lángok terjedését, a tüzet azonban még nem sikerült teljesen lokalizálni. A nehezen megközelíthető terepen helikopterek is részt vesznek az oltásban. Többnapos színes programsorozattal ünnepli az idei városnapot Szabadka. Augusztus 27-én a Szabadkai Zsinagóga udvarában ingyenes koncert várja a közönséget. A Mozi Dallamok a Parkban címmel megrendezett eseményen a filmzene legszebb alkotásai csendülnek fel. Augusztus 29-ére kerékpáros túrát szerveznek Kiskunhalas és Szabadka között. 30-án, immár 9. alkalommal rendezik meg a szabadkai félmaratont. 31-én pedig megnyílik a borkorzó, amely 3 napon át kínál borokat, gasztronómiai élményeket és közösségi programokat. Ugyanezen az estén a zene is fontos szerepet kap, a Szabadkai Szimfonikus Zenekar és az ABBA Real Tribute Band is színpadra lép. Szeptember 1-én a hivatalos városnap zászló felvonással és ünnepi üléssel kezdődik a Városházán, ahol átadják a Szabadka díszpolgára címet, valamint a Pro Urbe díjakat. Az ünnepi programot nagyszabású koncert zárja, Szabadkán első alkalommal lép fel Dragana Mirković. A koncert után 23 órakor tűzijáték teszi teljessé az ünneplést. A programsorozat zárásaként szeptember 2-án a Magyarországi Republik zenekar lép fel a főtéren 21 órakor.
7: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van. Folytatódik a nyári időjárás, 32 fokig emelkedik a hőmérséklet, ugyanakkor az esti órákban helyenként előfordulhat némi eső is.
1: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4. Itt.

11 óra 15 perc van, és ismételten egy érdekességgel érkeztem. Van elméletileg egy trükk, amivel pár másodperc alatt újjá varázsolhatók az elszíneződött zsíros ételes dobozok. Ugyebár a műanyag ételtárolók egyik kellemetlen tulajdonsága, hogy bizonyos ételek után nehéz teljesen tisztára mosni őket. A paradicsom püré és a paradicsom szósz mellett ott a szójaszósz, a köri vagy a kurkuma is makacs elszíneződést hagyhat bizony. Mindeközben a zsíros réteg akár több mosogatás után is megmaradhat. És egyébként a közösségi médiában terjed egy házi módszer, amely szerint ilyenkor érdemes a mosogatószeren és a meleg vizen kívül papírtörlőt is bevetni. Megnéztem ezt a videót, hát nem tudom, hogy ez valóban beválik-e. Írjátok meg, ha ti már láttátok és kipróbáltátok, vagy ha ki fogjátok próbálni. Öntsünk kevés mosogatószert a koszos műanyag dobozba, majd adjunk hozzá meleg vizet, tépjünk néhány kisebb darabot a papírtörlőből, és beletegyük, vagy tegyük ugye a folyadékba, ebbe a kis műanyag dobozba. Értelemszerűen zárjuk le a tetejét szorosan. Majd körülbelül olyan 45-60 másodpercig erőteljesebben rázzuk. Ezután öntsük ki a vizet, távolítsuk el a papírtörlőt, és öblítsük át alaposan az edényt. A videóban ez a műanyag doboz szemmel láthatóan tisztább lett, a korábbi zsíros tapintás pedig megszűnt. Hát a bemutatott kísérlet nem szolgál tudományos magyarázattal nyilván arra, hogy pontosan mi történik a rázás során. Valójában a papír magában szívhatja a zsíros szennyeződéseket, vagy szennyeződések egy részét tulajdonképpen, miközben az intenzív mozgatás révén a mosogatószer meg a víz az edény teljes belső felületét eléri, és hát így meg tudja talán tisztítani. A módszer tehát egyszerű, meg olcsó is nyilván, és nem kell semmilyen különleges eszközt igénybe venni, vagy vásárolni. Ráadásul úgy tűnik működik, így a következő köris étel teszem azt, már nem okoz akkora nagy fejfájást, hiszen tudjuk, hogy itt van ez az opció, amit esetleg ki lehet próbálni, mielőtt végleg lemondanánk az elszíneződött műanyag dobozról. Ki lehet akkor ezt is próbálni, hogyha már ennek az illetőnek bejött, akkor lehet, hogy nektek is befog. Várom utána a tapasztalatokat, a visszajelzéseket, vagy ha már ezt említettem, hogy megtettétek, akkor is írjátok meg a véleményt. Ami a műsor folytatását illeti, hamarosan ismételten egy eseményről szólunk, telefonon értekezünk majd egy vadászmesterrel, ugyanis vadásznap lesz Magyar Kanizsán, és egy pár zene múlva megtudjuk, hogy mikor is lesz, mit kell róla tudni, mivel készülnek, hol lesz az esemény Kanizsán belül, úgyhogy tartsatok velünk a folytatásban is.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: Műsorajánló.
4: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
5: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Pannon Rádió. A te hangod.

0: 11 óra 30 perc van, és most Magyar Kanizsára utazunk, ha nem is a szó szoros értelemben, de szombaton lehet Magyar Kanizsára utazni, ugyanis vadásznapra készülnek, és már nem az első alkalommal, hanem a 7. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Kanizsai Vadásznap, mégpedig a Tiszaparton, és ennek részleteiről fogunk beszélgetni, mégpedig Kovács Szilveszterrel, aki vadászmester és szervező. Jó napot kívánok, köszöntöm a vonal túlsó végén.
1: Üdvözlök mindenkit!
0: Tehát, ahogy már mondtam, nem az első lesz, viszont egy egész napos programsorozattal készülnek tulajdonképpen, és már megszokottan nem csak a felnőttekre, nem csak a vadászokra gondolnak, hanem a gyerekekre is. Mondj el akkor kérem, hogy mi mindennel készülnek most az idei, már 7. vadásznapra.
1: Így van, tehát 7-szer próbáljuk megszervezni ezt az egész napos családi napot, azért is mondjuk családi napnak, mert nagyon szívesen várunk a komplet családokat, főzőversenyzőket, akik ki akarják próbálni a gasztronómiai tudásukat, és hát eleve a családba tartoznak a gyerekek is, és a gyerekprogramokkal is ugyanúgy készültünk, mind a felnőtteknek érdekességekkel. Minden évben próbálunk valami újat bedobni a programba, hogy a látogatók élvezik ezt az egészet. A maga az idei évben 68 főzőversenyzőnk van eddig jelenkező, úgyhogy ez már egy nagyon szép szám, és nagyon örülünk neki. Mindig ez a 60-80 szokott lenni minden évben, tehát nagy rá az érdeklődés. Ki szokták próbálni, ki szeretik próbálni magukat a szakácsok, jobbnál jobb szakácsok, hogy mit tudnak igazán főzni vadételekből.
0: Egyébként, hogyha már megemlítette az ételeket, akkor mennyivel kell másabbul bánni egy vadhússal, mint mondjuk nem?
1: Hát szerintem nem kell másképp bánni vele, mert maga vadhús egy igazán egy érettet hús, tehát mondjuk egy vaddisznóról, hogyha beszélünk, egy vaddisznó, hogy elérje azt a 70-80 kilót, az körülbelül neki egy 3 év. A házi nevelésben meg tudjuk, ez a pár hónap alatt elérjük ugyanezt ezt a súlytömeget. Tehát eleve azért mondom, hogy érettebb hús, más íz, tehát külön valami fűszereket beletenni szerintem tök fölösleges ahhoz, hogy megkapjuk az igazán azt a vadas ízt. Elsóborsz, paprika, nyilván mindenkinek van még 100 ötlete, hogy übereli ezt meg, de hát ezért jó ez a verseny, kipróbáljuk, hogy ki mit tud.
0: Egyébként lehet-e még jelentkezni a versenyre?
1: Ha jól tudom, még van pár hely, mert azért ennyi hústömeget össze kellett fenni, biztosítani a versenyzőknek. Ha jól tudom, még ma vagy holnap tudnak még páran jelentkezni. A szarvasunk az már elfogyott, csak vaddisznót tudunk biztosítani a versenyzőknek, de szerintem én mondjuk személy szerint én azt szeretem legjobban.
0: Például én még személy szerint nem ettem szerintem vaddisznó húst. Hogyan írná le, mi a jellegzetessége neki? Mennyi idő alatt puhul meg például?
1: Hát igen, ez ahhoz, hogy egy vadételt elkészítsünk, mert most a pörköltet, hisz most az van a menün, egy pörkölt ahhoz, hogy egy vadétel finom elkészítsen, legalább 4 óra hossza kell. Tehát ez, amit mondtam, hogy érett hús, öregett hús, és ennek időt kell adni ahhoz, hogy szép puha legyen, omlós legyen, és megkapja azt az ízvilágot, amit az ember elvár ettől a vadhústól.
0: És mi az, ami egyébként teszem, azt köretként megy hozzá?
1: Hát köretként ez is olyan széles paletta, a túros csuszától, a krumplitól, a különböző csiperkékig, tehát a gombáig, tehát annyi akkora széles paletta, hogy tényleg az ember fantáziájára kell bízni a maga szakács, hogy mire van óhaja most éppen mai nap elkészíteni. De nagyon-nagyon sok érdekesség, meg ízvilág jelenik meg, úgyhogy én nem szoktam a zsűriben lenni, de meg szoktam ottan lopni, amelyik ilyen szépen néz ki, és mondhatom, hogy tényleg fantasztikus ételeket készítenek.
0: És hát úgymond lehet belekóstolni úgy is, hogyha valaki nem főz, hiszen ha jól tudom, akkor a helyszínen is lehet vásárolni majd előre lefőzött vathúsból készült ételt. Így van?
1: Így van, így van. Tehát mindenféleképp készítünk azokra is, nagyon sok látogatónk szokott lenni, aki nem főz, de eljön megnézni ezt a tartalmas vadásznapot is, szerintem űrcót Szerbiában, Vajdaságban nem nagyon lehet hallani, csak itt ezen a vadásznapon. Ugye, ami érdekesség, hogy az idén egy lőmozit sikerült beszereznünk, és élő hülyen tudnak a vadászok, a nem vadászok, a gyerekek kipróbálni a lőtudásukat, hogy ez is egy nagyon érdekesség lett. De hogy válaszoljak a maga kérdésére, persze előre lehetett, elővételben lehetett már befizetni az ételekre, hogy mégis tudjunk kalkulálni, hogy mennyit kell elkészíteni, de nyilván ezt egy kicsit megübereltük, úgyhogy lesz a helyszín, nem is tudnak vásárolni.
0: És hogyha valaki még szeretne, akkor ha jól tudom, akkor a Hello Kanizsa turisztikai információs irodában tud még esetleg vásárolni elővételben. Hogyha mondjuk nem csak feltétlen magára a vadászokra gondolunk, akkor mi mindennel készülnek? Mert tényleg ez egy egész napos program, és nem csak a főzőversenyről, hogyha beszélünk.
1: Így van. Tehát így, ahogy mondtuk, a családok lejönnek, mindenféleképp a gyerekekre gondoltunk, és egy elég bő palettát csináltuk nekik a trambulintól, az ugrálóvától, az álcfestéstől, a póni lovaglástól, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk a természethez, hogyha már vadásznak, és mindenféleképp a játékok a nanigóval azt is megterveztük, úgyhogy a gyerekek azok szerintem élvezni fogják. Akik pedig ki akarják próbálni, így ahogy mondtam, ez a lőmozi, ez Vajdaságban még nem volt sehol, tehát biztos, hogy újdonság, biztos lesz rá keleset, hogy kipróbáljuk, hogy szalad a vaddisznó, szalad a szarvas, hova lövek, hogy lövek. Egy nagyon érdekes játék, ami szerintem leketti majd a felnőtteket, gyerekeket egy iránt.
0: Ebben én is egészen biztos vagyok. És ugye azt említettük, hogy Tiszapart és Magyar Kanizsa, de a Tiszaparton belül hol lesz az esemény?
1: A sátorkamp mellett szoktuk megszervezni azon a téren, ahol föl tudjuk állítani a sátorokat, hűvös sátor, mindenre készülünk. Reméljük, hogy az eső biztos kell, mert mindenki imádkozik az esőjét, de még egy kicsit szombaton jó volna kitartana, és egy jó kis programot tudnánk így kerekíteni.
0: Így igaz, tehát 7. vadásznap Magyar Kanizsán, bízunk a szép időben és a hatalmas tömegben, de ahogy ön is mondta, a főzőversenyre már nagy az érdeklődés, úgyhogy egészen biztos, hogy aki arra jár, az az illatokat követheti elsősorban, és akkor utána szembesül majd azzal, hogy mennyi-mennyi program és mi egyéb várja ott a Tiszaparton. Szilveszter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a vonal túlsó végén, és hogy ismertettük a vadásznap részleteit.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Viszont hallásra.
1: Viszont.

0: Rita a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
0: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: Programajánló.
3: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon.
4: Média támogató a Pannoner TV.
1: Pörgesd fel a napod. Pannon Rádió, a hétköznapok ritmusa.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A híradó témái közül kiemeljük. Az előrehozott választásokra készül a VMS, a párt elnöke szerint. Lezárták a Majsai hidat Szabadkán, és mintegy 62,500 első osztályos kezdi meg az iskolát egy hét múlva Szerbiában. Jönnek a részletek. A Vajdasági Magyar Szövetség már megkezdte a felkészülést az októberre várható előrehozott parlamenti választásokra. Dr. Pásztor Bálint szerint a jövő hét folyamán már összeállhat a jelölt lista, valamint elkészülhet a választási program és a kampányterve is. Hangsúlyozta, a választás egyik legfontosabb tétje az lesz, hogy megmutatkozzon, továbbra is a VMS mögött áll-e a Vajdasági Magyar Közösség. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Szabadkai Magyar Rádió vendége volt, Brasnyó Zoltán riportját hallják.
2: A Vajdasági Magyar Közösség ereje saját politikai érdekképviseletétől függ, hangsúlyozta dr. Pásztor Bálint. A VMS elnöke szerint fontos, hogy Belgrádban és Újvidéken is legyen erős magyar képviselet, amely az oktatásért, a művelődésért és a fejlesztésekért dolgozik. Visszautasította azt az állítást, hogy a VMS az elmúlt 16 évben a Fidesznek köszönhette támogatottságát. Mint mondta, stratégiai partnerség működött közöttük, de a vajdasági magyar célokat mindig helyben határozták meg.
3: A gazdaságfejlesztési stratégia mi elképzelésünk volt, aztán támogatókat szereztünk hozzá. Az infrastruktúrális beruházások, akár itt Szabadkán a Majsai úti körforgalomnak a felújítása, ami most ezekben a hetekben érthető módon nem egy népszerű projektum, mert az embereknek az életét nagyon-nagyon jelentős mértékben megkeseríti, de ez olyan, mint az otthoni meszelés. Amikor meszelünk, akkor ott nem éppen a legnagyobb kényelemben élünk, de amikor vége van, akkor örülünk annak, hogy szebb lett és jobb lett és funkcionálisabb lett. Így lesz a Majsai úti körforgalomnak az esetével is, néhány hónap múlva, vagy utólag örülni fogunk annak, hogy ebbe belevágtunk és sikerült megvalósítani. De Vajdaság számos településén lehet még ilyen beruházásokat említeni.
2: A VMS már megkezdte a felkészülést az októberre várható előrehozott parlamenti választásokra, mondta dr. Pásztor Bálint. A pártelnök szerint hamarosan összeállhat a jelölt lista és a kampányprogram. A választás egyik fontos tétje pedig az lesz, mekkora támogatottsággal rendelkezik a VMS a Vajdasági Magyar Közösségben. A program a korábbi vállalásokra és az új helyben megfogalmazott célokra épül. Dr. Pásztor Bálint a magyarországi kapcsolatok kapcsán a vasútfejlesztéseket is kiemelte. A Szeged-Szabadka vonalon járatbővítés várható, a Belgrád-Budapest vonalon pedig reményei szerint már ősszel elindulhat a közlekedés Budapestig. Reagált a VMS részvételére is a magyarországi államfőválasztáson.
3: Az új köztársasági elnök megválasztására, arra a parlamenti ülésre, amelyen megválasztásra került Magyarország új köztársasági elnöke, csak a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács kapott meghívást. És itt szeretnék tisztázni egy dolgot, mert láttam, hogy volt értetlenkedés a közösségi médiában, és szeretném Juhász Bálintot megvédeni. Juhász Bálint részt vett ezen a parlamenti ülésen Budapesten, ahogy ő maga ezt közölte eléggé közérthető módon, a Vajdasági Magyar Szövetség színeiben az én kérésemre vett részt ezen a parlamenti ülésen. Ezt azért mondom, mert volt, akik azt mondták, hogy micsoda dolog az, hogy itt pártszínekben vett részt. Hát azért, mert a politikai pártot, a Vajdasági Magyar Szövetséget hívták meg erre a magyarországi parlamenti ülésre. Személy szerint én kaptam meghívást, én nem tudtam ott lenni, Juhász Bálintot delegáltam erre az ülésre.
2: A Szabadkai Magyar Rádiónak adott interjújában továbbá szóba került, hogy a Vajdasági Magyar Újrakezdés arra szólította fel a VMS-t, hogy kúlán álljon az egyetemista lista mellé. Dr. Pásztor Bálint erre úgy reagált, a VMS a szerb haladópárttal közösen megkezdett mandátumot változatlan formában viszi végig, és továbbra is a kúlai magyar közösség érdekeit képviseli. Hozzátette ugyanakkor, hogy készek a párbeszédre, és minden vajdasági magyar szervezet képviselőivel hajlandók egy asztalhoz ülni.
1: Dr. Németh László bíboros belgrádi érsek hétfőn bemutatkozó látogatáson fogadta a Vajdasági Magyar Újrakezdés küldöttségét. A találkozón Rózsa Zsombor elnök, valamint Vukasinovics Klem Péter, Szabó Dékán Zsófia és Miskolci József ismertették a szervezet célkitűzéseit, munkatervét, közösségépítő tevékenységét, valamint a 16 pontban összefoglalt Magyar Nemzeti Tanács választásra előkészített kampányprogramját, elképzeléseit és terveit. A VMU közleménye szerint a Barács áldásosnak nevezett minden olyan kezdeményezést, amely hozzájárul a vajdasági magyar közösségi erejének növeléséhez és hatékonyabb érdekképviseletéhez Szerbiában. A találkozó végén mindkét fél reményét fejezte ki, hogy a most megkezdett párbeszéd a jövőben folytatódik, áll a szervezet közleményében. Teljes szélességében lezárták a szabadkai, majsai hidat és a környező utcákat. Az illetékesek szerint a hídlábánál készülő körforgalom építésének második fázisa november 7-éig tart. A híd feljáróját a városközpont felől lezárták, a Jován Mikity utca és a Majsai út is legalább 2,5 hónapig zsákutca a munkálatok miatt, amelyeket megkerülni már nem lehet, ahogy azt az elmúlt hetekben sokan tették. Tegnap készítettem összefoglalót a témával kapcsolatban. Augusztus 24-én a második fázisába érkezett a Majsai híd lábánál található körforgalom építése Szabadkán. Ez azt jelenti a makhatesieknek és a vasutas településen élőknek, hogy csak kerülő úton tudnak eljutni a városba. A Makhatesről érkezők az 51. hadosztály utcánál a körforgalomnál dönthetnek, hogy balra fordulnak a Partizánbázis utca felé, vagy jobbra mennek a Koszovó utcai aluljáró felé. Amennyiben a Kertváros felé kerülnek, vissza tudnak kanyarodni a Jován Mikity utcára a Kőrösi utcán. Itt ajánlott az óvatosság, mivel a közelmúltban végzett földmunkák miatt az utca egy részén sérült a burkolat. Ezen az útvonalon a kivitelező ki is táblázta. Sárga alapon fekete cirill betűkkel tüntetve fel, mint obilazak, azaz kerülő. A legjobb választás a Partizánbázis utca lehet, amely kivezet a Szegedi útra. Ez a leghosszabb kerülő, és időnként sűrű lehet a forgalom. Ha úgy döntenek, hogy a másik irányból kerülik meg a hidat, akkor a Milutin-Uszkokovics utcán juthatnak el a Koszovó utcai aluljáróhoz, vagy az 51-es hadosztály utcán végigmenve, majd visszafordulva a Jován Mikity utca felső, úgynevezett csordás út szakaszán. Ezeken az útvonalakon is óvatosan közlekedjenek, nem csak a megnövekedett forgalom okozhat bosszúságot, mindkét utca aszfaltburkolata sérült a korábban végzett szennyvíz hálózatbővítés miatt. Aki a vasutas település felől érkezik a hídlábához, az egy lezárt építési területhez érkezik. A Bér Imre utca felé van lehetőség kerülni a Timoki és a már említett Milutin-Uszkokovics utcán keresztül. A Jován Mikity utca hídig tartó szakasza az építkezés miatt gyakorlatilag zsákutca. Az utat a gázművek magasságában zárták le. Ugyanezt tapasztalható a híd város felüli oldalán is. Oktatással folytatjuk. Egy hét múlva kezdődik az új tanév Szerbiában. Az Oktatási Minisztérium adatai szerint idén mintegy 62,500 első osztályos kezdi meg az iskolát. A legtöbb elsős Belgrádban, Újvidéken és Nisben lesz. A minisztérium azonban hangsúlyozza, hogy az oktatásnak az ország minden részén minden gyermek számára elérhetőnek kell lennie. Az állam több mint 1 milliárd dinárt fordít ingyenes tankönyvekre, amelyből idén összesen 96 ezer diák részesül, ezt mondta Dejan Vukstankovics a Szerbiai RTV műsorában. Jelenleg a pályázaton kiválasztott kiadók összeállítják a tankönyvcsomagokat, és eljuttatják azokat az iskolába, ahol már megvannak az ingyenes tankönyvre jogosult gyermekek névsorai. A szerb oktatási miniszter hangsúlyozta, hogy a támogatás elsősorban a 3 vagy több gyermekes, illetve nehéz anyagi helyzetben lévő családok gyermekeit érinti, de speciális tankönyveket is biztosítanak.

0: és a nemzeti kisebbségekről sem feledkeznek meg.
1: Tehát azokat a gyerekeket, akiknek bizonyos speciális szükségleteik vannak, különleges módon kezeljük, hiszen az ő oktatásuk speciális. Számukra bráírással készült tankönyveket is nyomtatunk. Ugyanakkor hazánk multikulturális ország, ezért 8 különböző nemzeti kisebbség számára is kispéldány számban készültek tankönyvek, természetesen anyanyelven. Természetesen szernyelven, anyanyelvi oktatáshoz is készültek tankönyvek. Több kedvezményezett kategóriát is meghatároztunk. Ezeket a jogszabályok pontosan rögzítik. Mindenki, aki valamelyik kategóriába tartozik, jogosult lesz a támogatásra.
0: A pontos idő 12 óra 11 perc.
2: Időjárás.
3: 31 fokot mutat a hőmérő higanyszál a Vajdaság több településén, a napi csúcshőmérséklet 33 fok körül alakul, viszont csapadékra is kell számítani több településen.
4: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
2: Álláshirdetés.
5: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: Reklám.
6: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
7: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e, Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060 145 00 65-ös telefonszámon. 060 145 00 65.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
9: Bomax.
10: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
11: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
10: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
11: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
12: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyáscsárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Pannon Rádió, a te hangod.

0: a rajzpapír.
1: 12 óra 31 perc van, és most egy beszélgetés következik, amit már hallhattatok egy-két szóban. Különös lényeg a rajzpapíron, szörnyportrék méghozzá. Terik Diana grafikus mesélt arról Szlacki Csillának, hogy milyen indítatásból kezdte lerajzolni ezeket a horrorisztikus, misztikus lényeket, kik voltak a legnagyobb hatással az ő művészetére. Emberi portrék, de szörnyként. Ilyenről is lesz szó, hallgassátok!
0: A rajzpapír néha sokkal többet mond minden szónál, különösen akkor, ha árnyékok, mély vonalak és különös lények veszik át a főszerepet. Mai vendégem művészete pontosan erre a különleges egyensúlyra épül, a legutóbbi Fekete Zaj Fesztiválon a látogatók a saját szörny énükkel találkozhattak a rajzai által. Vendégem Terjék Diana grafikus, szia, üdvözöllek a műsorban!
2: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
0: Nos, Dia, hogyan született meg az érdeklődésed a rajz és a szörnyek iránt?
2: Én 90-es vagyok, tehát egy tipikus millenial. Nekem gyerekkoromban a televízióban a Pokémon ment, meg a különböző animék, akkor nagyon-nagyon divatosak voltak reggelenként ilyen gyerekműsorokban. És hát igazából szerintem ott kezdődött el, ahogyan a karaktereiket így megismertem, elkezdtem őket leutánozni, lerajzolni hasonlók, tehát hogy ott nagyon sok olyan rajzfilm volt, amiben ezeket a fantázia lényeket már elkezdtem úgymond megszeretni, és elkezdeni ilyeneket rajzolni. Na de hát aztán ugye szaladtunk előre az időben, és valahol ez így megmaradt, mert valahol az ilyen animék, meg ezek a mangák, ezek így folyamatosan ott voltak az életemben, tehát sok ilyesmi rajzfilmet, animációs filmet néztem. Igazából az, hogy mai napig az inspirál, ez egészen biztos, hiszen ezeket mai napig szeretem, és tovább elkezdtem igazából gyűjteni különböző ilyen kis szörnyfigurákat is, tehát ez valahol egy ilyen nagyon kis szeretett dolgom már alakult ki.
0: Említetted itt, hogy kik voltak a legnagyobb hatással a művészetedre ezen túl, mitológiák, klasszikus horrorfilmek, vagy esetleg a mindennapi élet fura pillanatai is hatottak rád?
2: Abszolút. Akkor mondok egy-két példát, hogy úgy nagyjából mi az, ami ilyen elképesztő módon hatott rám. Hát régi klasszikus horrorfilmekből például a John Carpentertől a Thinget nagyon-nagyon szeretem, mai napig, akkor a Giger világában az Alien filmek rettenetesen inspirálóak voltak számomra. Úgyhogy így tulajdonképpen ezek az ilyen gumiszörny horror lények folyamatosan szimpik voltak, és nagyon tetszettek, amik egyébként jönnek egy kicsit vissza így a divatba is, így a filmvilágban. De hogy tovább menjek, egyébként elkezdtem olvasni Lovecraftet, aki egyébként egy ilyen nagyon furcsa, lidérces, sötét horrorvilágot teremt, úgyhogy azt így kb. 20 pár évesen kezdtem el olvasni. Ott már valószínűleg az is inspirált, hogy ott vannak ezek az ilyen csápos lények, akik az űrből jönnek. Megismerkedtem több furcsa képregényessel is, aztán később. Volt egy ilyen művészeti kezdeményezés, még így pont Lovecraftnek a szülő városából. Fort Thunder volt a neve ennek a kis formációnak, és akkor ott így ilyen csapatról beszélünk, mondjuk Brian Chippendale, meg Matt Brinkman, a tagjuk, és ők így ilyen kis furcsa képregényesek voltak, ilyen zajzenét csináltak, ez is egy nagyon inspiráló közeg volt számomra, úgyhogy innen azért elég sok mindent fel tudtam szedni és gyűjteni. És hát azt hiszem a stílusommal is felfedezhető egy-két ilyen elemük, hiszen ők is főleg ilyen kis fantázia lényekkel mesélnek például a képregényeikben, meg ők egyébként animációkat is készítenek.
0: Láttam a leírásodban egy olyan kifejezést, hogy silent cartoonist. Mit jelent pontosan ez a kifejezés a te megközelítésedben, és hogyan tudsz történetet mesélni, vagy hangulatot átadni szavak nélkül?
2: Főleg a Matt Brinkman készített egyébként ilyen néma képregényeket, de azt hiszem a Brian Chippendale is. Tehát ezek olyan történések, olyan kis karakterekről szóló apró, mini történetek, amiket így nem kell szerintem túl magyarázni, nincsen narratíva, nem beszélgetnek egymással, egyszerűen olyan az atmoszférája ezeknek a történetek, ami nagyon nyugodt, csendes, békés, egy ilyen kis teljesen elszeparált, külön univerzumban léteznek ők, Például van egy-két ilyen kis képregényem, amit nem jelentek meg, de ilyen saját nyomtatásban már ilyen zinekben kiadtam. Ezekben a lények egyébként van, hogy így átváltoznak, vagy például ilyen kisebb formából nagyobb formát öltenek, szóval az egész inkább így az érzésről, és nem pedig a narratíváról szól, meg a vizuális történésekről.
0: Ugye, hogy a Felkonfban említettem, a legutóbbi Fekete Zaj Fesztiválon munkáidat meg lehetett tekinteni. Ugye ott a résztvevőkről készítettél szörnyportrékat. Hogyan zajlott ez a folyamat? Mi alapján döntötted el valakiről, hogy milyen szörny lakozik benne?
2: Ennek nagyon örülök, hogy ez az ötlet eszembe jutott annó, mert ugye már egy jó 10 éve kb. Szüntelenül szeretek szörnyeket rajzolni, és mindenképp szerettem volna egyébként ezt valahogy így az emberek közé kivinni. Úgyhogy egyszer csak így összeállt a fejemben az, hogy na mi lenne, hogyha egyébként tényleg az emberekről is rajzolnék ilyen portrékat, mert hogy már észrevettem, hogy egy-két közeli ismerősöm vonásait, vagy személyiségjegyei tulajdonságait már beépítettem igazából bizonyos lényekbe, és fölismertem a hasonlóságot. Úgyhogy ez így onnantól közben nem volt egy nagy ugrás. Ez egy 15 perces kis etap. Ilyen klasszikus portrérajzolásnak kell elképzelni, elém ül a modell, és én pedig jól megnézem magamnak. Majd miután így megtörtént az első ilyen benyomás, ami nyilván ilyen külső jegyekből szedem össze, utána elkezdem kérdezgetni, hogy kicsoda-micsoda, miért viseli ezt vagy azt, vagy hogy mit csinál, mit szeret. Abból az egy-két mondatból, amit ez alatt a 15 perc alatt így elkezd az ember mesélni magáról, biztos vagyok abban, hogy annyi inspirációt kapok, amiből így tényleg ki tud valami kerekedni, és így gyakorlatilag felhasználom mindazt, amit látok, és mindazt, amit mesél.
0: Milyen technikai kihívásokkal jár hasonló rendezvényeken helyben gyorsan megrajzolni egy portrét a stúdió vagy a műterem nyugalmasabb környezetéhez képest?
2: Nyilván macerásabb, hiszen ott körbeállnak téged, meg nyilván szoros idő van, timing, tehát ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy egy timer beállítok a kis okos órámmal, hogy 15 perc visszaszámlálást, és akkor a csiripál, hogyha már kifutok az időből. Ez az ilyen szigorúbb része, viszont hál' Istennek, hogy már elég komfortos vagyok ezekben a portrérajzolásos dolgokban, úgyhogy nem nagyon van különbség, tényleg csak ez az időkeret rész, hogy nem nagyon merülhetek el benne addig, amíg én szeretnék, hanem igenis ott állnak sorban még 4 akik ugyanúgy szeretnének szörnyportrét magukról.
0: És volt olyan fesztiválozó résztvevő, aki meglepődött azon, amilyen szörnyet látott viszont magáról a papíron?
2: Hála a jó égnek, és ez most érdekes lesz, mindenki meglepődik. Egy kicsit ilyen hatásvadász módon is csinálom, tehát hogy igazából a modell nem látja, hogy én mit művelek, csak ott nagyon vigyorgok, meg nagyon-nagyon kedezgetem, meg nagyon nézem, amit éppen ott így látok. De hogy fogalma sincs, hogy mi történik, úgyhogy azt úgy szoktam csinálni, és ezt így direkt így kialakítottam magamnak, már minél jobban meg akarom őket lepni. Váratlan pillanatban, amikor így már így elfogynak a vonalak, akkor fogom, és így hirtelen megfordítom, és akkor nagyon figyelem az arcát, hogy mégis milyen reakció lesz, és általában nagyon kikerekedik a szemük, utána elkezdenek azonnal mosolyogni, valaki nevet. Ez egy nagyon kéteséges dolog volt, hogy ez mennyire fog tetszeni az embereknek, mert ugye először csináltam ilyet. De azt kell mondjam, hogy így baromira bejött, és én nagyon hálás vagyok ennek a közegnek, mert így mindenki elképesztő nyitott volt arra, ami készült, és pozitív volt a visszajelzésük abszolút.
0: És amikor a műveidet kiállításon mutatod be, milyen reakciókat vársz, vagy tapasztalsz a közönségtől?
2: Azt a visszajelzést kaptam, hogy ők így nagyon szeretnének otthonra is egy ilyen kis szörnyportrét, vagy egy ilyen rajzot, vagy egy festményt hasonlók, úgyhogy örülök annak, hogy most hiszem, most már elkezdhetem őket így gyártani másoknak is, és nem csak így magamnak. Tehát lényegében lehet, hogy ez motivált, hogy egy kicsit így kiterjesztem most már nem csak magamnak, rajzolom őket, hanem akkor másoknak is.
0: Csodálatos hallani, hogy maximálisan van erre érdeklődési kör, és szerintem ez csak gyarapodni fog. Egy

0: műalkotás, gyakorlatilag művészeti produktumnak, honnan naív festészet, honnan csak egy skic, honnan gondolunk valamit undorítónak, vagy hol van az a határ, ahol még gyönyörű, ahol a szépség még amúgy föl tud egyébként említődni egy ilyen amúgy szörny kép kapcsán. Amire én nagyon-nagyon figyelek így a kis karaktereimnél, hogy ne a horrort képviseljék, tehát ne legyenek ijesztőek, ne legyenek lehúzósak, ne legyenek negatív kisugárzásai. Attól még, hogy nem túl szépek, meg kicsit csúnyák, meg hogy alapvetően nagyon furcsa arányuk van, és nagyon, nagyon érdekes anatómiájuk, attól még ők nem számítanak csúnyának, és alapvetően nem rémisztőek. A legtöbb lényem szerintem inkább ilyen csendes, ilyen kis komótos, ilyen mélylabús. Vannak persze azért kicsit ilyen hegyesebb fogas, ilyen rémisztősebbek is, de amúgy erre nagyon figyelek, hogy ne menjek át ebbe a teljes horror és félelmet keltő és rémisztő irányba. De erre szerintem nincs recept, hanem így, ahogy készül, úgy így ellenőrzött folyamatosan csekkolod, hogy itt nagyon azon belül maradj még.
1: Mint művész, alkotó, mennyire tükrözik a megrajzolt szörnyek a saját belső világodat, vagy az aktuális hangulatodat?
0: A hangulatom az olyan szinten mindig benne van, hogy ha rajzolok, akkor általában jó kedvem van. És azért ez így visszajön meg, talán érződik rajta ez a fajta a készítésnek a szeretetet. Ilyen lazán csinálom már, hála a jó égnek, nincs rajtam nyomás ilyenkor, hanem tényleg ez az én kis saját dolgom, amit olyankor csinálok. Egyébként az, hogy most akkor alkotnék, amikor nekem rossz, az általában nem jellemző, rossz kedvűen nem tudok rajzolni.
1: A szörnyábrázolásban mennyire kell ismerni a valós emberi vagy állati anatómiát ahhoz, hogy aztán torzítani, absztrahálni tud? Hogyan alakítasz át egy emberi arcélt vagy karaktert szörnyvonásokká?
0: Hát szerintem nagyon fontos. Apukám egyébként agráros volt, és ő például rengeteg biológiai könyvet felhalmozott, amit már így egészen kisgyerekkorom óta nagyon szerettem lapozgatni, tehát ilyen milliónyi orvosi könyv, állatanatómia, emberanatómia, ezeket nagyon-nagyon szerettem. Nyilván ez a rajzolásnál, amilyen elképesztő erős volt mindig, és nagyon szerettem volna ilyen pályán mozogni, úgyhogy én el is kezdtem tanulni tervezőgrafikusnak, ott pedig rajzoltunk modell után. Tanultam klasszikus emberábrázolást, meg anatómiát is, rajzoltunk aktot, hasonlók, tehát ez mindenképp nagyon fontos volt, hogy így legyen egy fix, egy stabil anatómiai alaptudásom ahhoz, hogy aztán azt el tudjam vinni másba. Ahogyan kifejezted, absztrahálni tudjam rendesen. Ez meg kellett lennie az alapoknak szerintem. Persze azért szörnyet nagyon szabadosan is lehet rajzolni, tehát nem tudom semmi határt egyébként annak, hogy te miféle lényt rajzolsz, hogy ez mennyire lesz emberi vagy sem, tehát így a fantáziát használhatod a végtelenségig. Viszont ha mondjuk tényleg egy ember után rajzolsz, akkor általában jó, ha abból indulsz ki. Ahogyan ő amúgy alapból kinéz, így lesz majd hozzá hasonló, de mégis más.
1: És végezetül milyen új projekten vagy témákon dolgozol jelenleg, és hol találkozhatunk legközelebb a munkáiddal?
0: Most egy elég nagy fába vágtam a fejszín, mert Halloween estére tervezek egy önálló kiállítást a 8,5 inspirációs övezet és alkotó térben. Ez Budapesten van a Német utca 16 szám alatt, és itt a kábelrendező termében lesz egy hatalmas tér, és oda készülök olajfestményekkel, lesznek szörnyek, lények. Na megnyitó valószínűleg este 6 órától lesz.
1: Terjék Diánának, grafikusnak nagyon szépen köszönöm, hogy bevezetett a szörnyekkel teli világába.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, és üdvözlök mindenkit!

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: A Pannon Press Szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs, a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: programajánló.
1: Ne csacsiskodj! 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án 13 órakor indul a móka. Szamaragolás, fogathajtás, kerékpárverseny gyerekeknek, felnőtt vetélkedők, tombolahúzás és szórakoztató zenés műsor Mák Attilával. A napot szabadtéri retrópartival zárjuk. 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Mozgalmas politikai őszre készül a Vajdasági Magyar Szövetség, erről beszél dr. Pásztor Bálint, a párt elnöke a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. Mint mondta, partnerekre és szövetségesekre szükség van, de erős helyi politikai érdekképviselet nélkül a közösség céljait kívülről sem lehet támogatni. A VMS már megkezdte a felkészülést az októberre várható előrehozott parlamenti választásokra. Dr. Pásztor Bálint szerint a jövő hét folyamán már összeállhat a jelölt lista, valamint elkészülhet a választási program és a kampányterve is. Hangsúlyozta, a választás egyik legfontosabb tétje az lesz, hogy megmutatkozzon, továbbra is a VMS mögött áll-e a vajdasági magyar közösség. Németh László bíboros belgrádi érsek hétfőn bemutatkozó látogatáson fogadta a Vajdasági Magyar Újrakezdés küldöttségét. A találkozón Rózsa Zsombor elnök, valamint Vukasinovics Klen Péter, Szabó Dékány Zsófia és Miskolci József ismertették a szervezet célkitűzéseit, munkatervét, közösségépítő tevékenységét, valamint a 16 pontban összefoglalt Magyar Nemzeti Tanács választása előkészített kampányprogramját, elképzeléseit és terveit. A VMU közleménye szerint a baráti és nyitott hangulatú beszélgetés során Németh László bíboros örömtelinek és áldásosnak nevezett minden olyan kezdeményezést, amely hozzájárul a vajdasági magyarság közösségi erejének növeléséhez és hatékonyabb érdekképviseletéhez Szerbiában. Javul a helyzet a delibláti homokpusztán, de az erős kosava miatt továbbra is nagy a tűzveszély. A területen már nincs nyílt láng, ugyanakkor a talaj mélyén és a felszín alatt továbbra is vannak izzó gócpontok, amelyek újra fellángolhatnak. A védekezésben több mint 500 ember vesz részt, köztük tűzoltók, erdészek és más szolgálatok munkatársai. A hatóságok szerint az időjárás továbbra sem kedvez, esőre nem lehet számítani. A hétvégére erős, óránként 50 kilométeresnél is nagyobb sebességű szelet jeleznek előre, ami ismét fellobbanthatja a tüzeket. A Stolovi-hegységben a tűzoltóknak sikerült megállítani a lángok terjedését, a tüzet azonban még nem sikerült teljesen lokalizálni. Többnapos színes program sorozattal ünnepli az idei Városnapot Szabadka. Augusztus 27-én a Szabadkai Zsinagóga udvarában ingyenes koncert várja a közönséget. A Mozi Dallamok a Parkban címmel megrendezett eseményen a filmzene legszebb alkotásai csendülnek fel. Augusztus 29-ére kerékpáros túrát szerveznek Kiskunhalas és Szabadka között. 30-án, immár 9. alkalommal rendezik meg a szabadkai félmaratont, 31-én pedig megnyílik a borkorzó, amely 3 napon át kínál borokat gasztronómiai élményekkel és közösségi programokkal. Ugyanezen az estén a zene is fontos szerepet kap. A Szabadkai Szimfonikus Zenekar és az ABBA Real Tribute Band is színpadra lép. Szeptember 1-én a hivatalos városnap zászlófelvonással és ünnepi üléssel kezdődik a Városházán, ahol átadják a Szabadka díszpolgára címet, valamint a Pro Urbe díjakat. Az ünnepi programot nagyszabású koncert zárja, Szabadkán első alkalommal lép fel Dragana Mirković, a koncert után 23 órakor tűzijáték teszi teljessé az ünneplést. A program sorozat zárásaként szeptember 2-án a Magyarországi Republik zenekar lép fel a főtéren 21 órától.
0: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, délután is folytatódik a meleg nyári időjárás némi felhővel, 32 fokig emelkedik a hőmérséklet, az esti órákban helyenként előfordul ma némi eső, zápor eső.
0: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
7: Média támogató a Pannoner TV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
8: Hallgass napjaink slágereit,
9: és légy tájékozott.
8: Ez a Pannon Rádió.

0: 13 óra 15 perc van, és bele is kezdünk a Pannonpresszó mai utolsó órájába. Mégpedig egy érdekességgel érkeztem, és a hozzáértő, szakértő férfiak, természetesen hölgyek is, egészen biztos, hogy beleásták már magukat a témába, akik nagy autórajongók, márka rajongók, nem is akármilyen autórajongók, ugyanis eladóvá vált az egyetlen gyári matt fekete Ferrari Enzo. Ez a 2004-es szuperautó, amit most eladásra kínálnak. Órájában mindössze 5763 kilométerrel. Az Enzót a Brunei királyi család egyik tagja rendelte meg, és ez volt az első Ferrari csúcsmodell, amelyet a gyár ilyen fényezéssel adott át, és először Londonba került, majd onnan szállították át Bruneiban, és az Enzo a közelmúltban bizony komoly felújításon esett át. Hát nem kis összegek vannak itt. A munkálatokra a beszámolók szerint mintegy 1100 eurót, átszámítva több mint 40 millió forintot költöttek. Újra fényezték az autót, kisebb javításokat végeztek rajta, és több alkatrészt is kicseréltek. A ritkaság műszakilag számít nyilván, az Enzo eredeti receptjét hozza. 6.0 literes szívó V12-es motor, 660 lóerőt és 657 Nm nyomatékot ad le. Remélem, hogy ez a hozzáértőknek mond valamit. Az Enzóból eleve csak 400 példány készült, de a gyár miatt és ez a matt fekete fényezéssel, ez az egyetlen ilyen ismert darab, amit legyártottak, és ami készült. Hát, ha valaki nagyon különleges egyedit szeretne, és van rá pénze, akkor bátran meg lehet vásárolni. Bár az nem derül ki egyébként a cikkekből, hogy mennyibe is kerül valójában ez a járgány, ez a modell, amiből ugye bár csak egy van, hát gondolhatjuk, hogy nem olcsó, és nem feltétlen biztos, hogy a mi pénztárcánknak való, de képzeletben el lehet vele játszani. Amit így a fotókon látok, az hát nyilván nem egy nagy családi autó, úgyhogy nem is biztos, hogy erre a mi utainkra van kitalálva. Minden esetre szép ez a matt kinézet, de hát embere válogatja, nyilván biztos, hogy nem lassan megy, és lehet vele bőven-bőven közlekedni, de azért nyilván bizonyos minimális keretek között nem tudom, hogy mennyire tartaná be, vagy tartotta be a tulaja a szabályokat egy ilyen autóval. Szép-szép, de nem biztos, hogy kellene otthonra.
1: Hegyezd a füled,
2: mert nincs itt semmi látnivaló.
1: Pannon Rádió.
3: A te hangod.
1: A te hangod. A te hangod.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Programajánló. Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket. Augusztus 27-én, csütörtökön, 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dalla tisztelettel adózum Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
5: Médiatámogató a Pannon RTV.
6: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: 13 óra 32 perc van, és közlekedési információkat hoztam. Nézzük a határhelyzetet. Nem sokat változott, sajnos, sőt egy picit rosszabbodott is a helyzet. Ugyanis van várakozás több kis és nagy átkelőn a Border Watcher applikáció szerint. A legtöbb időt a Horgos-Röszke autópályán kell várni, egy óra hossza. A Kelebia-Tompa átkelőn 42 perc, a Királyhalom-Ásotthalom 45 perc, és a Horgos-Röszke közúti átkelő, és korábban volt 45 perc, viszont a legutóbbi információk szerint 20 és 30 perc közé tehető a várakozás. És lássuk, hogy mi a helyzet visszafelé, akik esetleg Szerbiába szeretnének belépni. Egyedül a Röszke-Horgos autópályán van 40 percnyi várakozás. Ami a rendőröket illeti, még mindig jelen vannak Szabadkán, a belgrádi úton lévő Matijevicnél, illetve Topolyánál, mégpedig az autópálya irányába a körforgalom után látták a rendéber őreit, és Sári településen is ott vannak, mégpedig egy belgrádi rendszámtáblás BMW-ből, egy kék BMW-t kell ott nagyon sasolgatni, mert hogy abból is elméletileg mérnek a rendőrök. Úgyhogy ezeket érdemes szem előtt tartani, és természetesen az útlezárásokat is, mert hogy Szabadkán több helyszínen, gondolok itt a Majsai hídra főként, illetve hát a több kisebb utca, ami ott a környéken le van zárva, vagy átterelődik a forgalom, tájékozódjatok. A honlapunkon egyébként van egy részletes összefoglaló, a panonrtv.com-on. Ott minden megtalálható, hogy mely utcába tudtok esetleg közlekedni, ha bizonytalanok vagytok. Nehogy utána meglepetés érjen titeket, úgyhogy tájékozódjatok, olvassatok, és tartsátok be a szabályokat.
1: Pannon Rádió, a te hangod.

0: keverve, nem felrázva. Pannonpresszó.
1: És már is a Pannonpresszó végéhez elérkeztünk. Holnap Balogh Sári számít majd rátok 8 és 14 óra között. Már összeállt a műsora, és érdekes, változatos témákkal készül. Nem lövöm le, hogy mi lesz, majd holnap ő ismerteti, viszont érdemes vele is bele tartani majd, és hallgatni a Pannonpresszót, mert ha jól látom, akkor lesz egy játék is. Így előjáróban legyen ennyi, úgyhogy kövessétek a Facebook oldalunkat, Pannonpresszó, illetve hallgassátok a 91.5-öt, mert minden nap igyekszünk tartalmakkal megtölteni az adott napi műsort. Velem legközelebb jövő héten találkozhattok, pontosabban hallhattok így az éteren keresztül. Vigyázzatok magatokra, jó pihenést és szép délutánt, aki nem délutános, hanem délelőttös és délután talán lesz egy kis ideje pihenni. Búcsúzik az adásvezető technikus Nagyhegyesi Dávid, a műsorvezető pedig Rúzsa Edina voltam. Sziasztok!

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natura konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-00-65-ös telefonszámon. 060-145-00-65.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024-546-385, 024-546-385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
5: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A parlamenti választásokat várhatóan szeptember 3-a és 10-e között kellene kiírni, tekintettel arra, hogy Alexander Vučić a választások lehetséges időpontjaként október 18-át és 25-ét jelölte meg. Ezt mondta Milos Vučević. A szerb haladó párt elnöke szerint az SHP azt szeretné, hogy Vučić az Egyesült Szerbia Alexander Vučić lista első helyén szerepeljen, és ő legyen a miniszterelnök jelölt is. Ehhez azonban a jelenlegi államfőnek kell meghoznia a végső döntést. A párt várhatóan két hét múlva dönt a választási listáról és a lehetséges koalíciókról. Sinisa Mali beszámolója szerint Szerbiában júniusban 120 ezer dinár, vagyis mintegy 1026 euró volt az átlagos nettó fizetés. A pénzügyminiszter szerint ez 9,4%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Mali szerint a számok azt mutatják, hogy Szerbia jó úton halad a bérek emelésébe. Hozzátette, míg 2012-ben az átlag fizetés az átlagos fogyasztó kosár értékének 70%-át fedezte, addig idén, az első 5 hónapban már 108%-os volt ez az arány. A miniszter szerint a kormány a nyugdíjak és a minimálbér emelésére tett ígéreteit is teljesíteni fogja. Mozgalmas politikai őszre készül a Vajdasági Magyar Szövetség, erről beszélt dr. Pásztor Bálint, a párt elnöke a Szabadkai Magyar Rádió műsorába. Mint mondta, partnerekre és szövetségesekre van szükségük, de erős helyi politikai érdekképviselet nélkül a közösség céljait kívülről sem lehet támogatni. A VMS már megkezdte a felkészülést az októberre várható előrehozott parlamenti választásokra. Dr. Pásztor Bálint szerint a jövő hét folyamán folyamán már összeállhat a jelölt lista, valamint elkészülhet a választási program és a kampány terve is. Hangsúlyozta, a választás egyik legfontosabb tétje az lesz, hogy megmutatkozzon, továbbra is a VMS mögött áll-e a vajdasági magyar közösség. Németh László bíboros belgrádi érsek hétfőn bemutatkozó látogatáson fogadta a vajdasági magyar újrakezdés küldöttségét. A találkozón Rózsa Zsombor elnök, valamint Vukasinovics Klem Péter, Szabó Dékány Zsófia és Miskolci József ismertették a szervezet célkitűzéseit, munkatervét, közösségépítő tevékenységét, valamint a 16 pontban összefoglalt Magyar Nemzeti Tanács választásra előkészített kampányprogramját. A VMU közleménye szerint a baráti és nyitott hangulatú beszélgetés során Németh László bíboros örömtelinek és áldásosnak nevezett minden olyan kezdeményezést, amely hozzájárul a vajdasági magyarság közösségi erejének növeléséhez és hatékonyabb érdekképviseletéhez Szerbiában.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van, meleg nyári időjárásunk van, habár valamelyest felhős az ég, az esti órákban némi csapadékra is számíthatunk.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
7: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
9: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
10: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
11: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
12: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
3: Bomax. Fedezd fel az új kedvenc dalod.
13: Editor's Choice.
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az Atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jona Termál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jona Termál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
0: Programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak. Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
4: Média támogató a Pannoner TV.
1: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice. A szerkesztők választása.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Bannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám. Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Álláshirdetés.
5: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A parlamenti választásokat várhatóan szeptember 3-a és 10-e között írják ki tekintettel arra, hogy Alexander Vučić a választások lehetséges időpontjaként október 18-át vagy 25-ét jelölte meg. Erről beszélt Miloš Vučević. A szerb haladópárt elnöke szerint a párt azt szeretné, hogy Vučić az Egyesült Szerbia Alexander Vučić lista első helyén szerepeljen, és ő legyen a miniszterelnök jelölt is. Ez azonban a jelenlegi államfőnek meg kell hoznia a végső döntést. A párt várhatóan 2 hét múlva dönt a választási listáról és a lehetséges koalíciókról. Sinisa Mali szerint Szerbiában júniusban 120 ezer dinár, vagyis mintegy 1026 euró volt az átlagos fizetés. A pénzügyminiszter a parlamentben azt mondta, hogy ez 9,4%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Máli szerint a számok azt mutatják, hogy Szerbia jó úton halad a bérek emelésében. Hozzátette, míg 2012-ben az átlagfizetés az átlagos fogyasztói kosár értékének 70%-át fedezte, addig idén az első 5 hónapban már 108%-os volt ez az arány. A miniszter szerint a kormány a nyugdíjak és a minimál bér emelésére tett ígéreteit is teljesíteni fogja. Mozgalmas politikai őszre készül a Vajdasági Magyar Szövetség, erről beszélt dr. Pásztor Bálint, a párt elnöke a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. Mint mondta, partnerekre és szövetségesekre van szükség, de erős helyi politikai érdekképviselet nélkül a közösség céljait kívülről sem lehet támogatni. A VMS már megkezdte a felkészülést az októberre várható előrehozott parlamenti választásokra. Dr. Pásztor Bálint szerint a jövő hét folyamán már összeállhat a jelölt lista, valamint elkészülhet a választási program és a kampány terve is. Hangsúlyozta, a választás egyik legfontosabb tétje az lesz, hogy megmutatkozzon továbbra is a VMS mögött áll-e a vajdasági magyar közösség. Németh László bíboros belgrádi érsek bemutatkozó látogatáson fogadta a vajdasági magyar újrakezdés küldöttségét. A találkozón Rózsa Zsombor elnök, valamint Vukasinovics Klán Péter, Szabó Dékány Zsófia és Miskolci József ismertették a szervezet célkitűzéseit, valamint a 16 pontban összefoglalt magyar nemzeti tanácsi választásra előkészített kampányprogramját. A VMU közleménye szerint a baráti és nyitott hangulatú beszélgetés során Németh László bíboros örömtelinek és áldásosnak nevezett minden olyan kezdeményezést, amely hozzájárul a vajdasági magyar magyarság közösségi erejének növeléséhez és hatékonyabb érdekképviseletéhez Szerbiában.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 32 fok van. Folytatódik a meleg nyári nap az egyre sűrűbb felhő réteg ellenére. Az esti órákban helyenként előfordulhat némi eső is.
3: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: Készen állsz?
7: Oh, yeah!
4: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
7: No, no, no.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5-e. Vigadó, Palics. Jegyek és információk kaphatók a 060-145-00-65-ös telefonszámon. 060-145-00-65.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Híradó.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Lobod Árpád. A híradó témái közül kiemeljük. Megkezdte a felkészülést az októberre várható előrehozott parlamenti választásokra a VMS, és 500-nál is több hivatásos tűzoltó és önkéntes küzd a lángokkal a deliblati homokpusztán. Mondom a részleteket. A Vajdasági Magyar Szövetség már megkezdte a felkészülést az októberre várható előrehozott parlamenti választásokra. Dr. Pásztor Bálint szerint a jövő hét folyamán már összeállhat a jelölt lista, valamint elkészülhet a választási program és a kampány terve is. Hangsúlyozta, a választás egyik legfontosabb tétje az lesz, hogy megmutatkozzon, továbbra is a VMS mögött áll-e a Vajdasági Magyar Közösség. A VMS elnöke, a Szabadkai Magyar Rádió vendége volt, Brasnyó Zoltán kérdezte.
9: A Vajdasági Magyar Közösség ereje saját politikai érdekképviseletétől függ, hangsúlyozta dr. Pásztor Bálint. A VMS elnöke szerint fontos, hogy Belgrádban és Újvidéken is legyen erős magyar képviselet, amely az oktatásért, a művelődésért és a fejlesztésekért dolgozik. Visszautasította azt az állítást, hogy a VMS az elmúlt 16 évben a Fidesznek köszönhette támogatottságát. Mint mondta, stratégiai partnerség működött közöttük, de a vajdasági magyar célokat mindig helyben határozták meg.
10: A gazdaságfejlesztési stratégia mi elképzelésünk volt, aztán támogatókat szereztünk hozzá. Az infrastruktúrális beruházások, akár itt Szabadkán a Majsai úti körforgalomnak a felújítása, ami most ezekben a hetekben érthető módon nem egy népszerű projektum, mert az embereknek az életét nagyon-nagyon jelentős mértékben megkeseríti, de ez olyan, mint az otthoni meszelés. Amikor meszelünk, akkor ott nem éppen a legnagyobb kényelemben élünk, de amikor vége van, akkor örülünk annak, hogy szebb lett és jobb lett és funkcionálisabb lett. Hát így lesz a Majsai úti körforgalomnak az esetével is, néhány hónap múlva vagy utólag örülni fogunk annak, hogy ebbe belevágtunk és sikerült megvalósítani, de Vajdaság számos településén lehet még ilyen beruházásokat említeni.
9: A VMS már megkezdte a felkészülést az októberre várható előrehozott parlamenti választásokra, mondta dr. Pásztor Bálint. A pártelnök szerint hamarosan összeállhat a jelölt lista és a kampányprogram. A választás egyik fontos tétje pedig az lesz, mekkora támogatottsággal rendelkezik a VMS a Vajdasági Magyar Közösségben. A program a korábbi vállalásokra és az új helyben megfogalmazott célokra épül. Dr. Pásztor Bálint a magyarországi kapcsolatok kapcsán a vasútfejlesztéseket is kiemelte. A Szeged-Szabadka vonalon járatbővítés várható, a Belgrád-Budapest vonalon pedig reményei szerint már ősszel elindulhat a közlekedés Budapestig. Reagált a VMS részvételére is a magyarországi államfőválasztáson.
10: az új köztársasági elnök megválasztására, arra a parlamenti ülésre, amelyen megválasztásra került Magyarország új köztársasági elnöke, csak a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács kapott meghívást. És itt szeretnék tisztázni egy dolgot, mert láttam, hogy volt értetlenkedés a közösségi médiában, és szeretném Juhász Bálintot megvédeni. Juhász Bálint részt vett ezen a parlamenti ülésen Budapesten, ahogy ő maga ezt közölte eléggé közérthető módon, a Vajdasági Magyar Szövetség színeiben az én kérésemre vett részt ezen a parlamenti ülésen. Ezt azért mondom, mert voltak, akik azt mondták, hogy micsoda dolog az, hogy itt pártszínekben vett részt. Hát azért, mert a politikai pártot, a Vajdasági Magyar Szövetséget hívták meg erre a magyarországi parlamenti ülésre. Személy szerint én kaptam meghívást, én nem tudtam ott lenni, Juhász Bálintot delegáltam erre az ülésre.
9: A Szabadkai Magyar Rádiónak adott interjújában továbbá szóba került, hogy a Vajdasági Magyar Újrakezdés arra szólította fel a VMS-t, hogy Kúlán álljon az egyetemista lista mellé. Dr. Pásztor Bálint erre úgy reagált, a VMS a szerb haladópárttal közösen megkezdett mandátumot változatlan formában viszi végig, és továbbra is a kúlai magyar közösség érdekeit képviseli. Hozzátette ugyanakkor, hogy készek a párbeszédre, és minden vajdasági magyar szervezet képviselőivel hajlandók egy asztalhoz ülni.
8: Szerbiában jelenleg több helyen továbbra is fokozott készültség van az erdőtüzek miatt. A Deliblati homokpusztán és a Stolovi hegységben sikerült megfékezni a tüzek terjedését, azonban több helyen még parázsló föld alatti gócokkal küzdenek, ezért a veszély továbbra sem múlt el. A Deliblati homokpusztán több mint 500 ember vesz részt a védekezésben, miközben száraz, csapadékmentes időt és a hétvégére 50 km órásnál is nagyobb erősségű szelet jeleznek előre a meteorológusok, ez könnyen újból fellángolhatja a lángokat. A Deliblati homokpusztán tomboló tűz a napokban Fejér telepet is elérte, a helyi és a környező települések lakossága összefogott, hogy megvédje a falut a természeti csapástól, a lakosság, a tűzoltók, a katonaság, az erdészet munkatársai és a rendőrség továbbra is készenlétben állnak, mert a veszély még tart, Lőcsei Ilona és Mecserik Anita riportja.
0: A fehértelepiek mindennapjai félelemben telnek, mert a leégett területeken a szél folyamatosan fellobbantja az avarban lappangó tüzet. A település fennállása óta voltak már erdőtüzek, de nem volt ennyire veszélyeztetve a falu, mondják. Veszelinovic Barbara.
7: Hamarabb kellett volna, hogy útsák a tüzet, még nem ért idáig, mert nagyon a sumarák nem itt van, Deliblát messze van, és az erdő nagy. És mikor már látták, hogy nincs segítség, akkor kellett volna több gépezet, több segítség, hogy a tűz ne fejlődjön ennyire.
0: A helyi gazdák a saját birtokaikat is védték a közelgő tűzveszélytől. A földműveseknek és állattenyésztőknek komoly gondot okoz a takarmány betakarítása is. A legelők egy része leégett, a juhnyájat már etetni kell. Dani Sándor.
11: Mostanában a betakarítás takarmánynak vége, ami van. Most várjuk az esőt, amit nagyon rég, ezelőtt 2 héttel is, 3 héttel is mondtuk, itt csak egy 30-40 liter eső kellene kvadrátméterre, hogy megállítsa ezt, ami történt. Nem lett volna ez a nagy katasztrófa, mert ez nem lett kiszámolni, hogy mekkora terület.
0: Az eddig keletkezett károkat még fel kell mérni. Több olyan állat és növényfajta van, amely kimondottan itt, ezen a vidéken él. A tüzek az ő élőhelyeiket is tönkretették. Csányi László.
12: Délváti homokpusztának leégett a több mint a fele, körülbelül olyan 200 kvadrátkilométer, az 50-60%-a körül. Hogy ez mikor tud felújulni pontosan, mennyire tud felújulni pontosan, mert hát a délbálti homokpuszta körülbelül 200 évig formálódott, hogy legyen már az, ami már ma.
0: A helyi focipályán a tűzoltóság egy nagy medencét állított fel, ahonnan a helikopterek vizet tudnak meríteni a közeli erdőkben újra és újra megjelenő tűzoltására. A gazdák mezőgazdasági gépekkel, víztartályokkal állnak rendelkezésre, hogy szükség esetén megakadályozzák a tűz terjedését, míg a fiatalok hátizsákokkal járják be a térséget, hogy a fellobbanó kis tüzeket eloltsák. Fodor Toni, a fehértelepi helyi közösség elnöke.
13: A helyzet sokkal jobb ebben az utolsó 2-3 napban, de mindahogy maguk is látták, van még mindig füst, szóval azon el is égett, ott bent még mindig vannak füstök, és azt mostan próbálik, ami a rendőrség, ami a tűzoltók, ami a katonaság, ami a Vojvodina Suma, ez a munkásai, azt nézik, hogy elótani még.
0: Az összefogás megkérdőjelezhetetlen. A tűzoltókat, a katonákat és a rendőrség tagjait a helyiek segítik élelmiszerrel, üdítőkkel, mivel, mint mondják, a jelenlétükkel biztonságérzetet nyújtanak nekik.
8: A pontos idő 16 óra 9 perc.
14: Időjárás.
15: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fokot mérhetünk, a nap folytatásában borongós időjárásra számíthatunk, az esti órákban eső, záporeső, akár zivatar is előfordulhat helyenként. Holnap viszont már ismét több órás napsütésre van kilátás, időnként megélénkül majd az északnyugati szél, a csúcsértékek pedig szerdán 30 fok körül alakulnak.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
14: Reklám.
16: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
17: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
16: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
17: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
16: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
18: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön, Boros Alennel.

Love Me Not, Raven Lané dalával indult el. Noi csillaghullás, itt a 94.5-ön, hello mindenkinek! 20 óráig jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban. Kérjétek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok a 90-es évektől egészen napjainkig. Ezt 19 óráig tehetitek meg. A jól ismert elérhetőségek egyikén 063-621-605, illetve a Facebookon csillaghullás Pannon Rádió. Néhány kérés már beérkezett, rövidesen az első mai kérések teljesülnek. Addig viszont jön Kygo, Khalid és Griffin közös újdonsága, Save My Love, majd pedig itt lesz még Vice-tól a Memories, még mielőtt ti kedvenceitek jönnének a mai kezdőblogban. Én pedig kívánok kellemes időtölt és jó zenehallgatást ezen a kedd délutánon, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, a folytatásban veletek a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent halljátok.

Vájzésű Memories után pedig már is teljesülnek az első mai kérések. Hello csillagulás, a Szétszeretlek című dalt szeretném küldeni Emiliának. Peti kérte is küldi, jön majd a halott pénz, és Olá Helén a közös dala. Üdv a délutáni munka mellé szólhatna a Promises Calvin Harris-től. Kösz szépen Viktor Topolyáról. Jó munkát kívánok! Jön majd Calvin Harris és Sam Smith közös dala is. Én egy újabb szép napot kívánok a Daniel Fi és a Honey Beast-től a Bárcsak lennék dalt szeretném kérni. Beáta egy új keletű dalocska, Tarján Zsófiék, Daniel Fi Gergőjék összeálltak, és a Bárcsak lennék című dalt jelentették meg, ezt hallgatjuk majd másodikként. Szia, szólhat a Heroes Alessótól? Kösz, Tini! Szólhat bizony Alessó és Tob Lo közös dala, ez majd a blokk végén jön, illetve Hello Sean Paul és Dua Lipa No Light című számát szeretném a kívánság műsorban. Ezt pedig Ivet kérésére játszom, mindjárt elsőként jön te Sean Paul Dua Lipával, aztán Honey Beast Daniel Fivel, majd Calvin Harris Sam Smith-szel, itt lesz Halott Pénz Olá Helénába, Alessó pedig Tob Lo-val, tehát senki nem jön egyedül.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Erős csajsz.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban az Emergency House-ról hallhatunk. 25 év után ismét összeállt a négyes, MC Dakil mesél róla.
2: Igazából egyszerűen érkeztek a felkérések, legtöbb rész hozzám, és én mindig próbáltam őket megkérni, megkeresni. Nagyon sokáig nem tudtuk összeegyeztetni, aztán egy lyukri szülinapon mindegyikünk megjelent. Ott volt egy meglepetés, 10 perc, amit így előadtunk, és igazából ott született meg a gondolat, hogy a srácok úgy csatlakoznának, és ne egyedül kelljen megélnem ezeket a fantasztikus dolgokat. Valami hihetetlen egyébként, hogy 25 év után, mikor négy ember újra kapcsolódik és találkozik, hogy valóban tud ugyanonnan folytatódni a dolog. Mi alapból se voltunk egy nagyon komoly brigád, most ezt ne a munka morálra értjük, hanem nyilván a hétköznapokra. Ami nagyon fontos szerintem egy kulcsmomentum, hogy soha nem voltunk haragban, nem vesztünk össze, nem voltak olyan tüskék, amit ilyenkor most még 2 hétig rángatunk ki, mielőtt újra együtt színpadra állunk.

klubélet már nem olyan, nyilván tudjuk. Nem úgy vannak már a dolgok, ahogy anno a 90-es években, amivel nincs gond, változik a világ, változnak az ízlések, az emberek tényleg nemhogy szűkül a világ, hanem szerintem még jobban nyílik. Igazából annyiban szerencsés úgymond a mi létünk, hogy a generációnk nagyon-nagyon nagyon kedves, nagyon odaadó, és szerintem azért az ország minden terén majd fogunk tudni egy kicsit időutazni a mi korosztályunkkal.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Programajánló.
6: Ne csacsiskodj! 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án 13 órakor indul a móka. Szamaragolás, fogathajtás, kerékpárverseny gyerekeknek, felnőtt vetélkedők, tombolahúzás és szórakoztató zenés műsor Mák Attilával. A napot szabadtéri retrópartival zárjuk. 43. szamárverseny Királyhalmon. Augusztus 30-án.
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a Szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
3: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
0: 17 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!

0: egy vadonatúj dal, Topic és Unlucky Man szét a Csillaghullásban. Holnap eszi kezdetét a szegediek és hát a környékbeliek kedvenc nyelzáló fesztiválja a Szegedi Partfürdő területén, és tart egészen vasárnapig, ez pedig a Szegedi Ifjúsági Napok. Lesznek külföldi sztárvendégek is a fesztivál napjain, ott lesz például DJ Snake, vagy Swally, de történt egy váratlan programváltozás is, bizony ezzel indul az idei szín, ugyanis a fesztivál nyitónapjának, tehát a holnapi napnak a külföldi sztár fellépője, a brit Basti csapat sajnálatos módon a zenekar énekesének betegsége miatt lemondta a szegedi koncertjét, így hát a nyitónapot gyorsan pótolni kellett, és a szervezők így a szerdai headlinerként a magyar könnyűzene élet egyik legnagyobb csillagát, Rózsa Magdit kérték fel, aki ugye egy hatalmas koncertet adott legut Palicson, és hát Magdi azonnal igen mondott a megkeresésre, úgyhogy holnap a szín nyitónapján, nyitónapjának estéjén a nagy színpadon Rózsa Magdi lesz a fő fellépő.
1: Sziasztok, Rózsa Magdi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.
1: Újabb kívánságdalok teljesülnek a folytatásban, és 19 óráig jöhetnek még az újabbnál újabbak. Szép napot, a 4S Street-től szeretném meghallgatni az Ilyen ez az élet című dalt. Köszönöm, nagyon jó a műsor, Bella. Köszönöm szépen, örülök, hogy tetszik, mindjárt jönnek a 4S Street-es fiúk. Szia, Andi vagyok Tompáról, Miles Smith Stargazing című dalát szeretném. Köszönöm. Ezt is meghallgatjuk a mai kedvencek közül. Hello, Alan, léci, pörgesd le, Schiller, Dream of You. Küldöm minden kedves hallgatónak, üdve Vivi-től. Jön majd Schiller, itt pedig Filatov és Kereszt mixében a dal, a blokk végén. Szevasz, itt Not Be Afraid From Desire számot jársz le, kérlek. Köszi előre. Hát egy örökérvényű klasszikus, a mai napig több generáció imádja, Gala és a Afraid From Desire. Ez jön majd harmadikként, illetve mielőtt belekezdenénk, még egy üzenet. Sziasztok, a Follow the Flow-tól szeretném, hogy menjen a szívrabló. Köszi szépen, Lilla. Follow the Flow és az egyik legutóbbi daluk a srácoknak. Jön tehát Szakács Gergő, Furacsi és Béler, utána majd Schiller, előtte Gála, itt lesz a 4S Street, kezdésnek pedig Miles Smith.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: I'm David Gera.
5: Sziasztok, Jófi Begy vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Ugrás világbajnok a rekordtartója Armand Duplantis, vagy Mondó, és a legújabb dala a Gold, hát vagy énekes is. Na folytatáson pedig a 90-es évekből egy jellegzetes énekesnő, Alexia következik itt a Csillaghullásban.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: Csillaghullás folytatásában egy újabb 90-es évekbeli világsztár lesz a beszélgető partnerem. Az Eurodance műfajának egyik legjobb női hangja, akinek olyan slágereket köszönhetünk, mint az ICMC-vel közös It's a Rainy Day, vagy a Think About the Way, valamint szóló karrierje során a Me and You, a Summer is Crazy, vagy például az Ooh La La La. Örömmel köszöntöm a Pannon Rádió hullámhosszán egyenesen Olaszországból Alessia Aquilanit, azaz művésznemén Alexiát.
2: Hi, this is Alexia.
0: A beszélgetés elején ugorjunk vissza a kezdetekhez. Zenei pályádat a 80-as évek végén, a 90-es évek elején alapoztad meg. Kérlek, meséld el nekünk, hogyan is kezdődött minden.
2: It was a Sunday night. I was in a club. I was performing with one of the cover bands.
0: Egy vasárnap este történt, klub fellépésen voltunk a bandámmal, feldolgozásokat adtunk elő, amikor is egy fiatal producer lépett oda hozzám. Nagyon izgultam, mivel már régóta vágytam egy komoly szerződésre.
2: Cover bands.
0: Egy vasárnap este történt, klub fellépésen voltunk a bandámmal, feldolgozásokat adtunk elő, amikor is egy fiatal producer lépett oda hozzám. Nagyon izgultam, mivel már régóta vágytam egy komoly szerződésre. Fiatal voltam, de mindig is tudtam, hogy van választásom. Néhány nappal később

0: Mindannyian optimisták voltunk, a zenék remekül voltak elkészítve, a melódiák pedig egyszerűek, de felejthetetlenek voltak. A 2000-es években mi minden történt Alexiával, meséld el nekünk a fontosabb tudnivalókat.
1: In the new millennium I've signed a new contract with Sony.
0: Az új évezredben a Sonyval írtam alá lemezszerződést, ami olasz nyelvű dalokat, albumokat takart. 4 alkalommal voltam a közkedvelt Sanremo-i fesztiválon, amit 2003-ban meg is nyertem. 2005-ben feleség lettem, ezt követően pedig 2 csodálatos kislány édesanyja is. Ekkor visszavonultam néhány évre, mostanság pedig független előadó vagyok. Van saját kiadóm és producerkedem is. A legutóbbi kiadványom 2017-ben jelent meg olasz nyelven, ez volt a Quel Alcha nevű albumom, melyre a mai napig is nagyon büszke vagyok. 2019-ben pedig kiadtam egy új kislemezt ugyancsak olasz nyelven, ami egy igazán mai hangzású, pörgős popdal.
1: Come la vita in genere, with a young, very talented writer and a very talented producer. A very fresh and groovy pop song.
0: A 90-es évek előadói nagyon összetartanak manapság, szinte egy család vagytok. Ezt már több kollégától is hallottam. Te is hasonlóképpen látod?
1: Yes, it's true.
0: Igen, ez így van. A nyári turnék alatt számos alkalommal utazunk együtt sokan, egy nagy buszban, akár órákon át is, a fellépés helyszínére. Nagyon kellemes és sokszor vicces, hiszen többé már nem versegünk egymással a slágerlista helyezéseket, mint annak idején. Csupán élvezzük az életet, a munkánkat és a sikert.
1: Life, our job, our lasting success.

0: programajánló.
1: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska Szíve Pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falugazdász irodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós Pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a Szent Tamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat, és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ a 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyáscsárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
5: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK.tv.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk! Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk! Nordend, Szabadka! 024 561 112 www.nordent.rs.
0: Műsorajánló.
1: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként

0: watching.
1: Álláshirdetés.
2: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Reklám.
5: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
6: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
10: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön, Boros Alennel.

0: Tóth Csülöpdő hátamai kedvencek közül Dubs és Nelly Furtadótól 18 óra 12 perckor pedig újabb kívánság dolog teljesülnek. Szia Rihanna S&M, ezt a dalt szeretném a Szólna a csillagulásban. Köszi Evelyn, szólni fog bizony. A 2000-es évekből jön ez a jó kis bulis láger. Hello, Alan, remek ma is a műsor. Alex Kenji Bumble pörögjön nekem és azoknak, akik ismerik. Köszi, Ármin. Örülök, hogy tetszik. Ez egy mai kedvenc, egy vidám nyári hangulatú dalocska Alex Kenji-től. Mindjárt jön majd a Bumble is. Szép napot, kellemes délutánt. Az Éjjel soha nem érhet véget című dalt kérném a kívánság műsorban. Melinda. Szóhó Parti ugyancsak képviselteti majd magát itt a kívánság műsorban. Szia, ha lehet, Sash Mysterious Times dalát hallgatnám meg, régen pörgött már. Oscar hívta fel a figyelmemet, hogy régen szólt ez a dal, hogy mindjárt felidézzük, jön a Mysterious Times, Sash és Tina Cousins közös dala, negyediként játszom. És még egy üzenet, Ciao Flowrider-tól kérném a Right Round című számot, köszi, ha mehet, kicsi voltam ma keresről. Egy jól ismert dalocska, Flowrider és Kesha elsőként, aztán Soho Party, majd Alex Kenji, itt lesz Sash, Tina Cousins-szal, majd pedig Rihanna. Csak itt a csillaghullásban.
1: Hey, what's up? This is Jay-Z.
2: This is Big Snoop Dio Double G.
3: It's your boy Wiz Khalifa, man.
4: Hey, yo, this is Eminem.
5: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
6: Csillaghullás.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon.

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.

0: A mai kedvencek közül DJ Goya, Jason Derulo és a Michi Coel szólít a csillagkulásban, ahol is a folytatásban a legnagyobb magyar lemezkiadó Magneaton vezérigazgatója, Csontos Noémi Virág mesél. Hát az elmúlt években a nagy sikerekről, olyan dalokról meg nagy sikert adattak, illetve hogy mennyit változott manapság a zeneipar, illetve az ő munkájuk, mint kiadó.
1: Csillagkullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Ugye ennek az indulásánál már lehet tudni, hogy ez nagyon nagyot fog menni, meg úgy egyáltalán mi már így a forgatás, meg lehet, tehát van, amikor így benne van a levegőben, és érzed, hogy ez, hogy azért ez nagyot fog menni. Ugye az Atkát, a Dr. Bérest, én már nagyon régen ismerem, tudom én 25 éve, és ő már régóta tervezett ilyen tehát tervezett már kilépni kicsit ebből a DJ szerepből, és átmenni így ilyen rapper, frontember, egy igazi megalapozott előadó kategóriába, és ugye mindenkivel jóba volt, nagyon jók a kapcsolatai, ugye minket is nagyon, tehát nagyon szerettük egymást, és akkor mi tudtuk, hogy ez erre így készül, és akkor ennek így az elkészülésébe is mi már így nagyon benne voltunk, tehát segítettünk összerántani neki így ezt az egész csapatot. Nyilván az, hogy a fekete vonat is vállalta, ez így az nyilván nagyon sokat dobott rajta, meg hát a Halott pénz már akkor is embertelen népszerű volt, és vannak dalok, amik egyszerűen így beakadnak az embereknek. Például ugye egy időben a Belehalok volt, ami így, tehát ez nagyon-nagyon sokáig az volt az abszolút rekordtartó, és így, és tényleg a mai napig mindenki így imádja, ha bárhol lejátszod.
1: Kicsikét szűk a világ nekem, keresem bennem még a helyem, nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebbe én ma még belehalok.
0: Teljesen átalakult azért az iparág, de ugye ez mindig változik, tehát 10 éve is más volt, mint 20 éve, 8 éve is más volt, mint 2 éve, tehát hogy mindig változnak a trendek, meg hogy mi az, ami miatt egy előadó vagy egy dal beakad. Most nyilván a social media iszonyatosan fontos már, tehát nagyjából nyugaton már anélkül nem is szerződtetnek előadót, hogy nem látnák benne a social media potenciált is. Tehát már kb. Megnézik, még akkor is, ha nincs olyan nagy elérése, hogy kezeli a közösségi médiát, hogy kommunikál, és hogyha bármilyen tehetséges lehet, tényleg sok külföldi kollégával beszéltem, bármilyen tehetséges lehet, hogyha azt látják, hogy ezt a részét nem fogja tudni vinni, és ez nem azt jelenti, hogy nem lehet egyébként külsőst bevonni tartalomgyártásba, stb. De hogyha nincs meg benne ez a plusz, ami így a social médiában elengedhetetlen, akkor kb. Nem is szerződtetik, mert a tehetség az most már nem azt mondom, hogy egy kis szeglete, de már nem az az elsöprően fontos része. Nagyon fontos nyilván a személyisége, tényleg, hogy a közösségi médiában milyen vagy. Nyilván most nem az megy, mint tudom én, 10-20-30-40 éve, hogy kellenek az óriási refrének, hanem most épp teljesen más trendek vannak, és tényleg főleg Magyarországon, ahol a rap most az egyik legfontosabb zsáner, itt már egy ilyen bénácska szöveggel annyira nem tudsz labdába rúgni, mert nem tudod megszólítani a fiatalokat, és hogyha a fiatalokat nem tudod megszólítani, akkor egy akkora közönségtől esel el, hogy igazából onnan már olyan nagyon sokat növekedni nem tudsz.
1: Szólj rám, ha egyszer véletlen összefutnánk egy másik életben.
0: Nem is vagyok benne biztos, hogy kiadónak kell hívni manapság már ezeket a zeneipari háttércégeket. Alapvetően mi is úgy hívjuk magunkat, mert ugye 36 éves múlt miatt, de ugye nekünk is, tehát annyi mindent csinálunk, tehát menedzselünk is, bulikat kötünk, bookingolunk, bekatalógust forgatjuk, újra pozícionáljuk. A bekatalógus az minden olyan zene, ami egy-két évnél öregebb, tehát hogy mondjuk a 93-as lemezek is, meg régiségeket jelentetünk meg mondjuk Bakeliten, ilyennel is foglalkozunk, tulajdonképpen egy zenei ügynökségként is működünk, pályázunk, szponzorokat szerzünk, digitális disztribúciót is végzünk, ugye promo, marketing, interjúk szervezése az előadóinknak, szóval inkább azt mondanám, hogy minden olyan háttérmunkát el tud látni egy ilyen zenével foglalkozó cég, vagy partner egy előadónak, amit igazából az előadónak nem kötelező egyáltalán tudni, és a legtöbb előadónak ez terhes is egyébként, hogy ezt neki kelljen csinálni, mert igazából nem ezért választja ezt a pályát, hanem azért, mert zenélni szeretne, mert színpadon szeretne állni, mert van mondani valója, mert a közönséghez szeretne kapcsolódni, tehát valószínűleg nincs kedve folyamatosan booking e-mailekre válaszolni, szerződéseket kötni, nem tudom, számon tartani, hogy éppen melyik rádiónak milyen ID-t kell felvenni. Igazából mi azt szoktuk mondani, hogy azért dolgozunk, hogy az előadó zenélhessen.

igazság szerint nálunk a művész akarata az a non plusz ultra, tehát hogy semmi, soha semmi olyat nem szoktunk egyikükre se ráerőltetni. Vannak olyanok, amik rosszul esnek, hogy bárcsak elvállalta volna, mert én mondjuk szakmailag úgy érzem, hogy az egy jó lépcsőfok vagy mérföldkő lehetett volna. Viszont egyszerűen az előadó meg azt érzi, hogy ezzel nem tud azonosulni, és ezt el kell fogadni, mert neki majd 20 év múlva is el kell azzal számolnia, hogy ő azzal ott volt, vagy nem. Nekünk meg úgymond ő az egyik előadónk, viszont ő saját maga számára ez az egyetlen karrier van. Úgyhogy ezeket maximálisan elfogadjuk. Nyilván átbeszéljük a lehetőségeket, de nem csak fellépés, hanem megjelenési terv, hogy most melyik dal jöjjön, hogy jó ötletem most ezzel az előadóval kollaborálni, vagy inkább más irányba kéne menni. Akkor mondjuk akár milyen pénz meg lehetőség lehet az, akkor egyértelműen azt kell elfogadnunk, amit az előadó szeretne.

0: most nagyon-nagyon nehéz megjósolni, hogy mi fog történni a következő 5-10 évben. Ugye én már 2002 óta aktívan dolgozom a zeneiparban, tehát most már nekem is viszonylag nagy tapasztalatom van, mondhatjuk. Voltak már olyan időszakok, amikor kiszámíthatatlannak láttam kicsit, hogy mi fog történni jövőre. Most is így figyelem az eseményeket, meg csináljuk, ahogy legjobb tudásunk szerint tudjuk. Nyilván az AI az nagyon beférkőzött a zenébe. Borzalmasan sokkal, nem lehet sokkal szebben mondani a hulladék. Tehát ugye nagyon-nagyon sok olyan demót hallok én is, amire azt mondom, hogy bárcsak ne pazaroltam volna erre is 3 percet az életemből. Tehát, hogy most van az az időszak, amikor mindenki azt hiszi, hogy tudja használni, de ez egyébként nem igaz. Tehát, hogy én azt látom, hogy most is azok tudják használni, akik eddig is tudtak zenélni, csak most így leegyszerűsíti kicsit az életüket. És tényleg nagyon-nagyon sok középszerű dal az, ami ugye kijön így. Plusz ami szerintem elkerülhetetlen, vagy ami biztos, hogy meg fog maradni, vagy számomra biztosnak tűnik, az, hogy egy húsvér ember legyen a színpadon, meg mondjuk bármilyen felületen, akivel a közönség tud kapcsolódni, vagy mai szóval élve, akivel tudsz vibe-olni. Nem lehet tudni, hogy hova tart az egész világ, meg milyen munkaköröket fog tényleg teljesen kiirtani az AI. Mindenképp a live-ban látok jövőt, és amúgy meg azért bízom az emberekben annyira, hogy a jó zenét szeretni fogják.
1: Te vagy a legszebb kincs nekem a világon.
2: Yeah. Csillagolás.
0: Azért bízom az emberekben annyira, hogy a jó zenét szeretni fogják.
1: Te vagy a legszebb kincs nekem a világon.
2: Yeah. Csillagolás. Több, mint kívánság műsor. Hétköznaponként 16 óra.

testben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

0: Reklám.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: Műsorajánló.
3: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillaghullás.
1: 18 óra 56 perc van itt a Csillaghullásban. Ebben az órában még egy kívánságdal teljesül. Hali pedagógus a társaságnak, velem együtt Animától a Hypnotized. Kösz Alen, üdv Alex. Így szólt az üzenet, így szólt a kérés. Jön Anima is, Ellie Goulding itt a folytatásban.
2: I'm Anima.
3: I'm Ellie Goulding.
0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön.

0: Admin Fan Bjuden vadonatújdal a szót Sásával itt a Csillagulás mai utolsó órájában, ahol is még kettő kívánságdal teljesül. Hello Csillagulás, Kygo és Eva Max a Whatever című dalát szeretném kérni. Ezt Claudia kérésére pörgetem, illetve még egy utolsó üzenet. Szia Cosmix-tól a kisvilágszámot szeretném meghallgatni. Köszönöm előre, jó a műsor. Ancsi. Köszönöm szépen Ancsi. Lotfi Begi Cosmix-szal, aztán pedig Kygo Eva Max-szel.
1: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
2: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
3: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
1: On your number one hit music station.
3: Pennon Radio.
4: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
5: Hi, I'm David Gera.
6: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: programajánló.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon.
2: Média támogató a Pannonár TV. Turn this all the way up. Playing the

0: Csillagullás a Pannon Rádióban.
1: És a Csillagullás folytatásában jön egy kiadós Csillagullás mix a 2000-es évek. Ikonikus zenével. Tegyük is egyvelekben egészen 20 óráig, utána pedig maradunk még a 2000-es évek, néhány rádiós válogatás lesz még hallható 20 és 22 óra között, akkor már nem mixben. Csillagullás pedig holnap is a szokott időben, a 16 órai híradót követően. Számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt. Boros Alent hallottátok, további szép estét, jó rádiózást. Holnap jövök, mára viszont elköszönök. Sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Mozgalmas politikai őszre készül a Vajdasági Magyar Szövetség. Erről beszélt dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A VMS elnöke kiemelte, Szent István napi üzenetének lényege, hogy a vajdasági magyar közösségnek elsősorban önmagára és saját erejére kell támaszkodnia. Mint mondta, partnerekre és szövetségesekre szükség van, de erős helyi politikai érdekképviselet nélkül a közösség céljait kívülről nem lehet támogatni. A VMS már megkezdte a felkészülést az októberre várható előrehozott parlamenti választásokra. Dr. Pásztor Bálint szerint a jövő hét folyamán már összeállhat a jelöltlista, valamint elkészülhet a választási program és a kampányterve is. A parlamenti választásokat várhatóan szeptember 3-a és 10-e között kellene kiírni, tekintettel arra, hogy Alexander Vučić a választások lehetséges időpontjaként október 18-át és 25-ét jelölte meg, jelentette ki Milos Vučević. A szerb haladó párt elnöke szerint az SHP azt szeretné, hogy Vučić az Egyesült Szerbia, Alexander Vučić lista első helyén szerepeljen, és ő legyen a miniszterelnök jelölt is. Ehhez azonban a jelenlegi államfőnek kell meghoznia a végső döntést. A párt várhatóan 2 hét múlva dönt a választási listáról és a lehetséges koalíciókról. Többnapos, színes programsorozattal ünnepli az idei Városnapot Szabadka. Augusztus 27-én a Szabadkai Zsinagóga udvarában ingyenes koncert várja a közönséget. Augusztus 29-ére kerékpáros túrát szerveznek Kiskunhalas és Szabadka között. 30-án rendezik meg a szabadkai félmaratont, 31-én pedig megnyílik a borkorzó. Ugyanezen az estén a Szabadkai Szimfonikus Zenekar és az ABBA Real Tribute Band is színpadra lép. Szeptember 1-én a hivatalos városnap zászló felvonással és ünnepi üléssel kezdődik a Városházán, ahol átadják a Szabadka díszpolgára címet, valamint a Pro-Orbe díjakat. Az ünnepi programot nagyszabású koncert zárja. Szabadkán első alkalommal lép fel Dragana Mirković. A koncert után 23 órakor tűzijáték teszi teljessé az ünneplést. A programsorozat zárásaként szeptember 2-án a Magyarországi Republik zenekar lép fel a főtéren 21 órakor.
3: A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

Akkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban. California, yeah.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Panna Rádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
2: Az autóban
1: vagy bicajon.
0: Panna Rádió. A legjobb utitárs.